0: Rocks FM.
1: This is Nirmani.
2: This is Nirmani.
1: Ez a ti zenei

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormányfővé választásához. Az előzetes megállapodás ellenére végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, írta Torockai László, a párt elnöke, szombaton az X-en adta hírül az MTI. Torockai László emellett megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktumot kötött a Fidesz és a Tisza, annak érdekében, hogy hozzászólást sem engedélyezve töröljék el a média cégek, a Meta és társai reklámadóját a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényjavaslat keretében, melyet egy nap alatt vita nélkül nyomnak keresztül az országgyűlésen. Torockai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Stadler Csongor, az ESI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
2: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt, csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
1: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
3: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
1: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
3: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videófelvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
1: A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűzoltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Így közlekedtek ti címmel gyermekrajzpályázatot hirdetett a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. A felhívás célja, hogy az óvodások és az általános iskolás diákok a biztonságos közlekedést mutassák be kreatív alkotásaikon keresztül. A pályázatra Tolna vármegyében élő óvodások, valamint általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, A4-es vagy A3-as méretben. A pályaművek postai úton vagy személyesen nyújthatók be a Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság részére a 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 1921-be. A pályázat beadási határideje 2026. május 15-e 16 óra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.

egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében, adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Magyar Pétert, a Tisza pártelnökét választott a miniszterelnöknek az országgyűlés a parlament alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza pártelnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az eskü okmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűzoltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Tanulj cirkusz címmel szervez cirkuszi készségfejlesztő foglalkozást óvodások számára a Hagyományok Háza és a Petőfi Kulturális Program, adta hírül Németkér Község önkormányzata a közösségi oldalán. A programot a Nemzeti Artista, Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. Biztosítja. Az eseménynek a Németkéri Tornaterem ad otthont 2026. május 19-én kedden 10 órától. A foglalkozás célja, hogy játékos formában fejlessze a gyermekek mozgáskészségét a cirkuszművészet eszközeinek segítségével. Ma és holnap útépítési munkák zajlanak a 6-os számú főúton a 142-es és a 144-es kilométer szelvények közötti szakaszon, a 665-ös körforgalom után Kakas irányába, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az aszfalt hűlése és a munkagépek mozgása miatt technológiai szünetekre is szükség lesz, ezért napközben időszakos, hosszabb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Az érintett szakaszon akár 6-700 méteres torlódás is kialakulhat. Az egyenruhások arra kérik az autósokat, hogy fokozott türelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a munkaterület közelében, amennyiben pedig lehetséges, választanak alternatív útvonalat az érintett útszakasz elkerülése érdekében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A bajnoki bronzérem megszerzéséért lép pályára a szezon utolsó fordulójában május 16-án a Paksi FC, amely a Diósgyőr otthonában zárja a 2025-2026-os idényt. A játékosok szerint nehéz mérkőzés vár rájuk, ugyanakkor motivációt jelent, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a DVTK-t. A mérkőzés tétje a bajnoki bronzérem megszerzése. Amennyiben sikerülne elhoznia a 3 pontot a paksiaknak Diósgyőrből, abban az esetben a 2024-es második és a 2025-ös harmadik helyezés után zsinórban harmadszor, a klub 20 éves története során pedig összesen negyedszer végezne a dobogón a paksi csapat, a honi labdarúgás legmagasabb osztályában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Beszélgető, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Dua Lipáék indították nagyszerűen ezt az órát, illetve Arbat Gabi kolléganőm, aki a híreket a mai napon egész nap szolgáltatja nektek. Remélem, hogy jól indul a hétfő reggeletek, előképpen volt lehetőségetek pihenni a hétvégén, és újult erővel vághatunk neki. Egy olyan hétnek, amikor Pakson hétvégén megrendezésre kerül, illetve már pénteken a Városhete, illetve csütörtökön a Tour de Hongrie átszeli Paksot, illetve a vételkörzetünket, többek között a program lehetőségekről és ajánlatokról is lesz szó ma reggel, de mindenek előtt kezdjük az időjárással, illetve azzal, hogy én Strasser Andi vagyok, és ma reggel szokás szerint így hétfőn én hozom nektek az élesztőt. Ami az időjárást illeti, mondhatnám azt is, hogy nagy hírem van, de nyilván már biztosan hallottatok róla, az időkép is úgy fogalmaz, hogy az év eddigi zivatarosabb napja lesz a mai, és lásd csodát, már reggel 6 óra előtt több helyen, többek között Pakson is esett az eső. Egyébként jelen pillanatban az időkép térképe szerint a Dunántúlon, azon belül pedig inkább a Dél-Dunántúlon jellemzőek a zivatarok, tehát a mai napra úgy készüljetek, hogy záporos, zivataros nap jöhet, és egyébként a következő napokra is ígérnek csapadékot. De lássuk a részleteket, erős, viharos széllökések is kísérhetik a zivatarokat, amelyek felhőszakadás formájában is érkezhetnek. A déli, délnyugati szél napközben élénk, erős lehet, hajnalra 11 fokot ígértek, már most 16 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, ami pedig a nappali hőmérsékletet illeti, 21 fok körül alakul majd az országos átlaghőmérséklet, úgyhogy erre kell számítani. Egyébként állítólag az egész kontinens, tehát Európa időjárását több alacsony nyomású rendszer alakítja, és ennek köszönhető a mai hidegfronti hullám, ami érkezik. Nagyon várják a földek, és azt gondolom a kiskertek is a csapadékot, úgyhogy igazán jól jöhet. Hát ami a készülődéseteket és a gyerekeket illeti, nyilván esőkabát, esernyő legyen mindenkinél, főleg azoknál, akik gyalogosan fognak a mai napon is közlekedni. Ami még a mai napra fontos, illetve a mai nappal kapcsolatban, hogy egy fantasztikus városhely, heti játék indult el már hajnali 5 órakor a Facebook oldalunkon, mert hogy abból az alkalomból, hogy városnapja lesz, városnapi rendezvények lesznek Pakson ezen a hétvégén, tehát pénteken és szombaton, ebből az alkalomból jó szokásunkhoz híven városhete lesz egész héten itt nálunk. Ezzel kapcsolatban érkeznek ma vendégek is hozzám, és természetesen játszunk is fantasztikus paksi ajándékcsomagokért, melyekről fotót, illetve a mai nap csomagjáról fotót már posztoltunk is a Facebook oldalunkon, és hát főnyeremény is lesz a dzsúdlós játékunk nagy sikerére való tekintettel, amely ugye tavaly augusztusban volt. Most is fotózkodási lehetőséget lehet majd nyerni a város napjának tulajdonképpen a sztár fellépőjével, amely zenekar nem más, mint a Halott Pénz. Pénteken közös fotót készíthet a fő nyertesünk majd a Halott Pénz zenekar tagjaival, akikkel természetesen ezt megbeszéltük, és nagyon kedvesek voltak, és nagyon örültek neki, és azt mondták, hogy akkor ők ezt szívesen bevállalják. Szóval játékban vagyunk, és hamarosan így az éteren keresztül is fogom hozni természetesen a játék aktuális mai kérdését. Egyébként ebbe a bizonyos paksi ajándék csomagba beletettünk bajnokbögréket is a nagy és sikerű bajnoknaptárunk után, ugye több bajnok bögre is gazdára talált tavaly év végén, és hát annak is nagy sikere volt, és nagyon sok jelzést kaptunk, hogy hát ilyen bögrékből szívesen elfogadnátok még, ugye paksi sportolók állatmenhelyes cicusokkal, kutyusokkal fotózkodott, és hát ezeket

Fantasztikus formában a megfelelő szakemberek ráaplikálták különböző bögrékre, és annyit is elárulhatok még, és a fotókon is látszik, hogy Ellingsfeld János, az ASA NB1-es kosárlabdázója, és Hán Janó, a Paksi FC csatára van rajta azon a két bögrén, amely például a mai csomagban benne van, ezen kívül vannak atomszitis ajándékok is, szóval egy nagyon klassz városheti játék zajlik mától egészen csütörtök estig, mert a csütörtök este már ki kell sorsolnunk azt a bizonyos főnyereményt. Úgyhogy játék, klassz beszélgetések és nagyon jó zenék, ez vár ránk ma reggel és némi nemű eső, remélhetőleg Ed Sheerannel már is folytatjuk, aztán hozom mindjárt a játékot.

0: Las Megrossa.
1: És lesz jobb is Geszti Péternek. Két dala is felcsendült a pénteki parlamenti alakulás után rendezett rendezvényen, illetve bulin, ugye a Pál utcai fiúkból ismert Grundos dal és a Magyarország című dal is, amelyet Olái Bolya adott elő. Mindezzel kapcsolatban egyébként Geszti Péter úgy nyilatkozott, hogy mindez, hogy általa írt két dal is felcsendült ezen a rendezvényen, mindez csak habatortán a számára. 6 óra 20 perc van, és én azt ígértem, hogy feltétlenül a játékkal folytatjuk, úgyhogy lássuk.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: No, mi lenne akkor? A kedvenc zenekarunk ezúttal a Halott Pénz zenekar, hiszen ők adnak majd várhatóan egy fantasztikus koncertet a Város Napjának a pénteki rendezvényén, Pakson pénteken este. Város Napja pénteken és szombaton előtte 14-én a Tour de Hongrie átszeli a városunkat és a vételkörzetünket. Nagy rendezvények ígérkeznek, és ebből az alkalomból itt a Paks FM-en egész héten város hete rendezvény sorozat lesz, ami azt jelenti, hogy egyrészt fantasztikus játékok, nyeremények, paksi ajándékcsomagok érkeznek, bajnokbögrék, a főnyeremény pedig az, hogy a Halott Pénz zenekarral készíthet majd el valaki, egy valaki egy fantasztikus fotót pénteken este várhatóan egyébként a koncert előtt. Szóval játékban vagyunk, a Facebook oldalunkon tehát már kint van a mai kérdés, amely úgy hangzik, hogy melyik városban alapították meg a Halott Pénz zenekart, és van két lehetőség is, az A válasz szerint Miskolcon, a B válasz szerint Pécsett, vajon melyik a helyes, honnan valósiak a srácok, illetve a zenekar. A helyes válaszokat tehát a Facebook oldalunkon tudjuk kommentben elfogadni, és ott fogjuk kisorsolni ma délután, illetve este, azt a paksi ajándékcsomagot, amely a képen látható, Atom City-s hátizsák, illetve baseball sapka, bajnokbögrék találhatóak még a csomagban, a bajnokbögréken pedig Ellingsfeld János kosárlabdázó és Han Janó futballista, a Paksi FC futballistája látható egy-egy bögrén, és hát ami a főnyereményt illeti, annak sorsolására majd csütörtökön este kerül sor, hiszen pénteken már fotózkodni kell. Szóval minden nap paksi ajándékcsomagokért játszunk, a főnyeremény pedig csütörtökön vár majd valakire.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.
1: Így van, valaki tehát mosolyogni fog, várhatóan mosolyogni fog ezen a bizonyos közös fotón, amelyet tehát a Halott Pénz zenekarral együtt lehet majd elkészíteni pénteken este. Ez lesz a főnyereményünk, város hete zajlik tehát ezúttal a Paks FM-en ma reggeltől lényegében, és már ezzel kapcsolatban érkeznek vendégeim is ma reggel, hiszen számos intézmény, csoport és civil szervezet települ majd ki a paksi város napjára szombaton, sátrakkal, standokkal, meglepetésekkel, sok-sok dologgal készülnek ugye a kilátogatóknak, és hát ott lesz a városnapi felvonulás is majd szombaton délelőtt 9 órától, amit egyrészt élőben tudósítunk majd, másrészt pedig hát rengetegen fognak, több tucat civil szervezet és intézmény fog felvonulni idén is, és hát ezzel kapcsolatban érkeznek ma vendégeim, két csoportot, illetve szervezetet fogok fogadni. Egyrészt Pálfi Kati kolléganőm érkezik reggel 7:30-ra, akivel az Atomerőmű Sport Egyesület Atommanók csapatáról fogunk többek között beszélgetni, akik tavaly is ott voltak a felvonuláson, emlékszem, az élő tudósításban is szerepeltek, és hát idén is készülnek a gyerekek, standdal is készülnek, egyébként nem mellesleg az ASE is, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Katival. 8 órára pedig Olga Uraszinova érkezik hozzám, aki az Atomstroj Exportot képviseli majd itt nálunk a Paks FM stúdiójában, ugyanis azok az orosz munkavállalók, akik itt dolgoznak jelen pillanatban Paks 2 kapcsán, ők is felvállalják, hogy kivonulnak standdal, és hát ezen a bizonyos standon, a Rosszatom Atomstroj Export városnapi standján nagyon sok érdekességgel és többek között gasztronómiai meglepetésekkel készülnek, úgyhogy Olgával egy nagyon izgalmas beszélgetésre készülök 8 óra után, és nem mellesleg 7 óra után is lesz egy vendégem, Sörös Erik személyében, akit mint költőt már bemutattunk pár héttel ezelőtt nektek, most egy pályázat útján bekerült az egyik verse az Irodalmi Rádió pályázata útján a Tárgyak Lelke című antológiába, és 7 óra után többek között erről a sikerről, illetve ennek a kapcsán fogok Erikkel beszélgetni. Szóval városnapja, városhete, ez lesz a fő csapás vonal, csapás irány. Ezen a reggelen érkeznek vendégeim, és természetesen itt vannak a jó zenék is, a félhetes hírekkel pedig mindjárt folytatjuk.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sok száz látogató vett részt a Washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki a politikus. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűz oltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Így közlekedtek ti címmel gyermekrajzpályázatot hirdetett a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. A felhívás célja, hogy az óvodások és az általános iskolás diákok a biztonságos közlekedést mutassák be kreatív alkotásaikon keresztül. A pályázatra Tolna Vármegyében élő óvodások, valamint általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, A4-es vagy A3-as méretben. A pályaművek postai úton vagy személyesen nyújthatók be a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság részére a 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 1921-be. A pályázat beadási határideje 2026. május 15-e 16 óra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Élesztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 8 perccel reggel fél hét után jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. 2026. május 11-ére hétfőre ébredtetek. A Ferencek ünnepelnek a mai napon, és ma van a Magyar Közlekedési Kultúra napja is. Ezzel kapcsolatban még fogok egy-két érdekességet hozni, egy biztos. Tudjátok, nem csak emiatt érdemes ma is egyrészt szabályosan közlekedni, másrészt pedig hát kulturáltan, no, erről majd valóban fogunk szót ejteni. Ami a legfontosabb, hogy esős időjárást ígérnek a mai napra, sőt, reggel 6 óra után már említettem a többieknek, hogy az év eddigi legzivatarosabb és legcsapadékosabb napjának ígérik a mai napot, és nagyon sokfelé már szemerkél vagy határozottabban esik az eső vételkörzetünkben is, úgyhogy így készülődjetek, így készítsétek a gyerekeket is, és hát egyébként pedig örüljünk a csapadéknak, mert nagyon-nagyon ráfér a földjeinkre, úgyhogy erre lehet a mai napon számítani. Egyébként pedig, ami az öltözködést illeti, 20-21 fokra, úgyhogy a nyárias öltözék, illetve a késő tavaszias tulajdonképpen jöhet. Ezek a legfontosabb információk, illetve az, hogy város hete zajlik a Paks FM-en a hajnali órák óta, lényegében, hogy a Facebook oldalunkon elindult a játék már hajnali 5 órakor. Ezen a hétvégén, illetve pénteken és szombaton rendezik meg Pakson a városnapját, ebből az alkalomból város hete zajlik nálunk, sok-sok érdekes témával, vendégekkel és egy fantasztikus játékkal, amelynek az ajándék csomagjainak tulajdonképpen a, hát nem azt mondom, hogy fénypontja, de igen, a bajnok bögréink, amelyeken ugye paksi sportolók láthatók, állatmenhelyes cicusokkal, kutyusokkal fotózkodva, ugye a bajnok naptárunk fényképeiről van szó, amelyekből tehát bajnok bögréket gyártottunk, és hát igen, nagy sikere volt már a tavalyi évvége során is, úgyhogy végre elérkezett a pillanat, hogy ezeket a bajnok bögréket meg tudjátok nyerni. A Facebook oldalunkon már kint van a játék, hamarosan én is hozom újra az aktuális mai napi kérdést. Előtte viszont nézzünk rá az évforduló naptára, tehát Ferenc nevű kedves hallgatóinkat köszöntöm, ők a névnaposok, a ritkább nevek közül pedig ma van a neve napja a Fabriciónak, a Guidónak, az Izidornak, az Izornak, a Jákónak, a Majlátnak, a Kalisztának és a Mirandellának is, illetve Mirandola nevű kedves hallgatóink is ma ünnepelhetnek, Isten éltesse természetesen őket is. A születésnaposok együtt ünnepelnek Kovács Patrícia színésznővel, aki Budapesten 1978. május 11-én látta meg a napvilágot, vagyis ma 48 éves, ami pedig a világnapokat, illetve évfordulókat illeti, a közlekedési kultúra napja van a mai napon, amelyet Magyarországon 2015 óta tartanak. A biztonság tudatosan, környezet tudatosan és udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja, így ír egészen pontosan a kalendárium a közlekedési kultúra napjáról. Az évnek tehát ezen a napján a közlekedő társadalom és a kulturált közlekedés ügye iránt elkötelezett gazdasági és civil szervezetek különböző rendezvényekkel, aktivitásokkal, előadásokkal ráirányítják, illetve igyekeznek ráirányítani a figyelmet a közlekedés sokszínűségére, a szépségére, a technikai vívmányaira és a biztonság tudatos, toleráns, egymásra odafigyelő közlekedési magatartás fontosságára. Teljesen mindegy egyébként, hogy autózásról van szó, vagy vasúti, vízi, vagy légi közlekedésről, tehát úgy minden támblok ide vehetünk, és természetesen azt is, hogyha rollerrel, biciklivel, vagy biciklivel közlekedik valaki. Egyébként a napnak weboldala is van, akkn.hu, tehát hogy a közlekedési kultúra napja tulajdonképpen rövidítve, és hát számos aktivitásról és program lehetőségről vannak különböző felhívások, például Székesfehérváron kimondottan a fiatalok számára szerveznek közlekedésbiztonsági napot a holnapi napon, de bármilyen programról vagy programmentes napról legyen szó, egy biztos a közlekedési kultúra napjának a célja az, hogy minden nap tulajdonképpen a biztonságos kultúrált közlekedés napja legyen. Magyarországon és a nagyvilágban egyaránt, úgyhogy erről szól ez a nap. Ehhez pedig semmi más nem tudok hozzáfűzni, csak azt, hogy balesetmentes és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Egyébként az Útinform kimondottan kiemeli Szekszárd térségét és a 6-os főutat a mai napon, ugyanis a 6-oson a 65-ös főúti csomópont után Szekszárd térségében aszfaltoznak a 143-as és a 144-es szelvények között. Sávlezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani, viszont az Útinform külön kiemeli a weboldalán, hogy a mai napon és a holnapi napon technológiai szünetek tartása lesz szükséges, az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért napközben időszakosan hosszabb korlátozások és torlódások is várhatóak, úgyhogy aki teheti, ebben az időszakban válaszol másik útvonalat, ajánlja az Útinform, tehát 6-os főút, 65-ös főúti csomópont, 143-as és 144-es szelvények közötti szakasz.
0: Élesztő!

0: Tupo Moving, 1999-ben jártunk az elmúlt percekben, a következőkben pedig már a hét következő napjait szemléljük, ugyanis ránézünk a program lehetőségekre. Nagy-nagy rendezvények lesznek a hétvégén, illetve ezen a héten jön a Tour de Hongrie, a Városnapja Pakson és a Simontornyai Várnapok is, úgyhogy van bőven lehetőség válogatni a programok közül, de kezdjük a legelején.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: A holnapi napon folytatódik Szekszárdon a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás sorozat a Babits Mihály Kulturális Központban, a Csatárteremben. Este 6 órától ezúttal Üzbegisztánról lesz szó. Radics Tamás túravezető előadását lehet hallani. Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, a belépés díjtalan. Szerdán újra termelői piac, paksi kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren a Villany utcában. 17 órától este 18 óra 30 percig várnak bennünket a helyi termelők. Csütörtökön jön a Tour de Hongrie, tehát május 14-én egy különleges sportesemény érkezik városunkba. Paksa 2017 óta először látogat városunkba a rangos Tour de Hongrie mezőnye. A nemzetközi kerékpár verseny második, egyben leghosszabb szakasza Szarvasról indul, és várhatóan este 17:30 körül érkezik meg az atomvárosba, a Kishegyi útra. A paksi emelkedős befutó izgalmas hajrát ígér, ezért érdemes kilátogatni és együtt szurkolni a versenyzőknek. Aztán május 15-én kezdődik a városnapi rendezvény sorozat, majd Pakson az Ürgemezei Pihenő Parkban a kis színpadon a Fuss-úsz kerékpároz a gyermekedért felhívás díjátadója lesz 17 óra 40 perckor pénteken, 18 órakor Kalapjakab gyermekkoncertje, a nagy színpadon pedig este 8 órakor a Halott pénz ad koncertet. Szombaton lesz a városnapi felvonulás délelőtt 9 órától, és utána pedig lényegében egész nap tartanak majd a fellépések a különböző helyi szervezetek, illetve civil szervezetek, tánc egyesületek lépnek fel. Este pedig a Cotton Club Singers ad majd koncertet szombaton. Simontornyán ezen a hétvégén lesz a Várnap, szintén kétnapos rendezvényről van szó, 15-én és 16-án várnak mindenkit szeretettel ott a Zaporozsec együttes lép fel este 8 órakor. Ami pedig Szekszárdot illeti, ott május 15-én pénteken Kovács Gergő dalestjére kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központban, illetve a Szekszárdi Ifjúsági Fúvós Zenekar minősítő koncertjére kerül sor pénteken este 17:30-tól a színházteremben a Babicsban. Szóval lehet programot választani bőséggel ezen a héten.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
0: Így van, fel sem soroltam az összes lehetőséget, program lehetőséget, ami a héten lesz vételkörzetünkben, de ami a paksi városnapját illeti, ebből az alkalomból Városhete zajlik. Itt a paksfm-en reggel 6 óra óta, és játék, városheti játék, tessék figyelni.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A PaksFM mindezt most valóra váltja.
0: Ugyanis egy közös fotó készítése a Halott pénz zenekarral. Ez a fő nyereménye a városheti játékunknak, hiszen pénteken este a Halott pénz fog koncertezni a város napja első rendezvényén, és ezzel kapcsolatban vagyunk játékban. Látom, hogy már 56-an vagytok velünk játékban, egészen pontosan ennyi komment van a játék alatt a Facebook oldalunkon. A játék kérdése úgy szól a mai napon, hogy melyik városban alapították meg a Halott pénz zenekart, az A válasz szerint Miskolcon, a B válasz szerint Pécsett, vajon melyik a helyes? A válaszokat a Facebook oldalunkon az aktuális játékposztja alatt tudjuk elfogadni. Ma este sorsoljuk azt az ajándékcsomagot, amelyről fotót is posztoltunk a posztban. Van benne két bajnokbögre is, egyiken Eilingsfeld János, az Atomerőmű Sportegyesület MB1-es kosárlabdázója, másikon János, a Paksi FC csatára látható, úgyhogy a nagy sikerű és nagy érdeklődésre számot tartó bajnok bögréinket is meg lehet nyerni így a játék során, a főnyereményt pedig majd csütörtökön este sorsoljuk, a fotózkodási lehetőséget a halott pénzzel.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.
0: Nagyon jó játékot kívánunk mindenkinek, és ha már a halott pénz jön, akkor jöjjön itt is a Paks FM-en hétfő reggel. Szerintem a levegős daluk az egyik legjobb számuk. Valami!

0: Közlekedj velünk!
1: A 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében aszfaltoznak, és a mai és a holnapi napon a munkavégzés során úgy fogalmaz az útinform, hogy technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hülése, és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt ezért napközben időszakosan hosszabb korlátozások és torlódások is várhatóak. A 6-os főúton egészen pontosan a 143-as és a 144-es szelvények között, ahol egyébként alapjáraton is sávlezárás és jelzőrös irányítás lesz a mai és a holnapi napon is, tehát úgyhogy ott ügyeljetek és figyeljetek. Ami az M6-os autópályát illeti, Érdnél a 22-es és a 19-es szelvények között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad továbbra is, ami pedig a Bátaszéki szakaszt illeti délebre, a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják az M6-oson, a 168-as és a 169-es szelvények között a Pécs felé vezető oldalt zárták le, és a Budapest felé vezető oldalon irányonként csak egy-egy sáv járható, ezt is jó, hogyha tudjátok, tehát 6-os folyút, M6-os, mind a két úton vannak forgalomkorlátozások a mai napon is. Ami a 61-es főútat illeti, ott Pincehelyen a 43-as szelvénynél továbbra is a csőtörés miatt felbontott útburkolat miatt útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítanotok. Az 51-es főúton Bács-Kiskunban Fogtőnél, a 112-es szelvénynél szintén továbbra is félpályás az útlezárás útépítés miatt. És még egy információ az 513-as főútról, Dunavecse átkelési szakaszán elektromos kábeleket fektetnek le, az 1-es és a 4-es szelvények között napközben többször megállítják a forgalmat. Balesetmentes, nagyon jó utat kívánok mindenkinek a közlekedési kultúra napján, nem mellesleg.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
4: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
3: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében, adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Az előzetes megállapodás ellenére végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, írta Torockai László, a párt elnöke, szombaton az X-en adta hírül az MTI. Torockai László emellett megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktumot kötött a Fidesz és a Tisza, annak érdekében, hogy hozzászólást sem engedélyezve töröljék el a média cégek, a Meta és társai reklámadóját a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényjavaslat keretében, melyet egy nap alatt vita nélkül nyomnak keresztül az országgyűlésen. Torockai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűz oltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. A Tolna vármegyei Balassa János kórház heti 40 órás munkaviszonyban kontroller munkatársat keres szekszárdi munkavégzési helyjel. A meghirdetett pozícióban többek között elemzési, adatszolgáltatási és vezetői döntés előkészítési feladatokat kell ellátni. A munkakör betöltéséhez felsőfokú közgazdasági diploma szükséges, egészségügyi finanszírozási ismeretek pedig előnyt jelentenek. A kórház határozatlan idejű teljes munkaidős foglalkoztatást, szakmai fejlődési lehetőséget és kedvezményes étkezést kínál a leendő munkatársnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: A bajnoki bronzérem megszerzéséért lép pályára a szezon utolsó fordulójában május 16-án a Paksi FC, amely a Diósgyőr otthonában zárja a 2025-2026-os idényt. A játékosok szerint nehéz mérkőzés vár rájuk, ugyanakkor motivációt jelent, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a DVTK-t. A mérkőzés tétje a bajnoki bronzérem megszerzése. Amennyiben sikerülne elhoznia a 3 pontot a paksiaknak Diósgyőrből, abban az esetben a 2024-es második és a 2025-ös harmadik helyezés után zsinórban harmadszor, a klub 20 éves története során pedig összesen negyedszer végezne a dobogón a paksi csapat, a honi labdarúgás legmagasabb osztályában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: SFM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 9 perccel járunk reggel 7 óra után. Miley Cyrus indította ezt az órát, és folytatjuk a beszélgetéssel. Sörös Erika vendégem. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Azért invitáltunk a rádióba, mert egy pályázat útján egy nem mindennapi országos kiadványban megjelent az egyik versed. Faddi fiatalemberként ismerünk, aki nem mellesleg Pakson dolgozik. A múltkor már bemutatott téged Harmad Gabi kolléganőm itt az élesztőben, és akkor én egyébként nagyon hiányoltam azt, hogy eláruld, hogy hol lehet veled Pakson találkozni, mert hogy ahol dolgozol, ott azért nagy az átmenő forgalom.
2: Hát a paksi polgármesteri hivatalban, ahogy bejönnek az emberek, így velem találkoznak elsősorban.
1: Igen. Hány éve dolgozol ott?
2: 2. Most igen, lesz 2 éve. Igen.
1: Tehát, hogyha valahonnan ismerős vagy, akkor segítünk beazonosítani. Jó. Na, hát mindenek előtt gratulálunk. Tulajdonképpen egy pályázaton nyertél, és egy emléknapot tartok ezzel kapcsolatban a kezemben. Milyen pályázatról van szó?
2: Bocsánat, fontos kiemeljem, hogy nem nyertem, csak bekerültem, viszont ezzel már így nekem egy mérföldkövet elértem az életemben, mert igazából nem szoktam pályázni, meg pályázatokon részt venni, csak úgy voltam vele, hogy most kipróbálom magam, aztán sikerült bekerüljek egy versemmel.
1: Jó, hát akkor megnyerted a lehetőséget, így igen, fogalmazok, hogy bekerülj ebbe a elég robosztus kiadványba. Egyébként itt tartom a kezemben a Tárgyak Lelke című kiadványt. Ez egy laza 450 oldalas, így lapozgatom, van az 470 vagy 80 is kiadvány, amely novellákat és verseket tartalmaz. Ki írta ki a pályázatot, és hol találtál rá?
2: Az Irodalmi Rádió írta ki, és a Facebook közösségi oldalukon találtam meg.
1: Uh-huh. És miről szólt? Mit kellett csinálni?
2: Hát egy olyan, mint ahogy a címe is mondja, egy tárgyak lelke, lelket adni egy tárgy, egy adott kiválasztott tárgynak, és én szeretem a történelmet, meg ugye azokhoz mérten azokat a kötelező olvasmányokat is, akár az egri csillagokat, vagy lassan ide mondhatnám a Pál utcai fiúkat is, így idő múltán, de megfogott az egri csillagok, és Jumor Zsák gyűrűje, hogy nagyon jó téma lenne.
1: Aha, és erről írtad a verset? Hát valahogy végig se olvastam, csak elkezdtem. Hányadik oldalon van a versed?
2: 251.
1: Tudod fejből? Mindjárt fellapozom. Tehát az volt a pályázati kiírásnak a lényege, hogy mivel Tárgyak lelke, ez a kötetnek a címe, ezért valamiféle tárgyról szóljon a vers, tehát akkor nem egy meglévő verset, de pályáztál, hanem írtál kimondottan. És mi a vers címe?
2: A Kör fogságában Jumor Zsák gyűrűje.
1: Na, megtaláltam, igen. Kör vagyok egy gyűrű Jumor Zsák szerencsehozója, atyától kapott, s lettem sorsa hordozója. Nagyon jó, miről szól a vers egyébként? Mit tudták kihozni Jumor Zsák gyűrűjéből? És az egri csillagokból?
2: Hát ami nekem lejött ugye az egri csillagokból, hogy mármint több dolog is, de a maga a gyűrűvel kapcsolatosan, illetve a Jumor Zsákkal, hogy hajszolta a gyűrűt, majd az lett a végzete.
1: Uh-huh.
2: És próbáltam a gyűrű, illetve Jumor Zsák szemszögéből, hogy miképp okozta a vesztét, illetve a gyermeki, azon gyermeki ártatlanságot is bemutatni, hogy például a Vicuskának a lelkét nem sikerült a gyűrűnek megfertőzni.
1: Uh-huh. Még ezt is belevetted. És mi a végkimenete a történetnek? De látom, felsorolod a neveket is. Bornemissza, Dobó, Megcsei. mi a vége a történetnek? Mi a konklúzió?
2: Hát, hogy az elvakultság meg a megszállottság végül az lesz a veszte Jumor Zsáknak, és meghal.
1: Aha. Na,

0: És akkor ezt a verset megírtad, kimondottan a pályázati felhívásra, és beküldted akkor ezek szerint. És kaptál egy értesítőt, hogy beválogatják.
1: Igen, igen. Jó szokásom van szíven utolsó napokban. Talán még utolsó nap is küldtem be.
0: Aha. Egyébként nem tudom, hogy említettük-e, hogy az Irodalmi Rádió írta ki a pályázatot. Mit tudtál korábban erről a szervezetről, illetve a kezdeményezésről?
1: Magáról
0: az Irodalmi Rádióról, igen.
1: Hogy 2003-ban alakult, illetve 16-ban volt egy cikk, hogy 13 évesek lettek. Hát akkor még köszönő viszonyban se voltam nagyon az irodalommal, és hát elkezdtem nézegetni az ilyen nevesebb kiadókat, meg ahol még meg tudnak jelenni esetleg a műveim, meg ahol tudok kapni jó építő kritikát, mert mai napig tartom a kapcsolatot nevesebb költőkkel, akik tudnak segíteni, hogy mikre figyeljek.
0: Tényleg? De ez izgalmas. Ez hogy néz ki? Rájuk írsz? Vagy írt nekik levelet?
1: Hát elsőnek végignéztem, hogy milyen hírlapok vannak, akkor oda beküldtem a verseimet, és akkor kaptam pozitív visszajelzéseket, építő jellegűeket.
0: Tehát veszik a fáradtságot és válaszolnak?
1: Igen. Na, és hát ez nagyon megtisztelő.
0: Ez nagyon jó, ez nagyon jó.
1: És az Irodalmi Rádió volt az első, akiktől azt a megtiszteltetést kaptam, hogy befogadnak, mint új tagot.
0: Uh-huh. Az Irodalmi Rádióról azt azért mondjuk el, hogy nem egy olyan rádióról van szó, mint mondjuk mi vagyunk, tehát igen, nem rádióadásuk van, még csak nincs is online rádióadásuk, hanem a hanganyagaik vannak, kiadói tevékenységük van, egyfajta alkotói közösségként hirdették annak idején meg magukat, tehát nem hagyományos rádióadó, hanem egy internetes kulturális műhely és alkotói közösség, és foglalkoznak pályázatkiírásokkal is, és ez igaz jó hír, mert így van lehetőségük a fiatal alkotóknak is, irodalmi alkotóknak megjelenni, de visszatérve arra, hogy szívesen kikéred mások véleményét, van olyan, tudsz mondani olyan költőt vagy írót, akivel akár leveleztél, vagy megkérdezted a véleményét, elküldted egy művedet, vagy inkább így kiadókkal
1: hát tartottad a kapcsolatot? Igen, kiadókkal szoktam.
0: Na, és mit mondtak? Milyen pozitív kritikát mondtak? Vagy milyen negatívat? Emlékszel, fel tudsz valamit idézni?
1: Hát a legelején még, hogyha még kiforratlan volt, vagy esetleg mondták, hogy szótagokra figyeljek, mondatvég, metaforák, hogy miképp alkalmazzam őket, a összeszedettebb legyen, az időrendiség például, amiben most ebbe a versbe is kicsit jobban odafigyeltem, hogy ne olyan szelekósza legyen.
0: Nagyon jó. Gratulálunk mindenek előtt, és egyébként amikor pár héttel ezelőtt lényegében bemutattunk téged először, vagy pár hónappal ezelőtt, nem is tudom, hogy tavaly volt az már.
1: Idén
0: volt, de jó pár hónappal ezelőtt talán, amikor először itt jártál, és bemutattunk, mint vételkörzetünk egyik újdonsült költőjét, akkor tényleg érdekes volt az, hogy hát nem ez a tipikus verset írogató kisdiák, kisiskolás voltál, hanem már felnőtt fejjel 20 éves korodban kezdtél el írni. Sőt, itt nekem azt mondtad, hogy nem csak, hogy nem voltál versíró gyerek, hanem kimondott a rossz gyerek voltál. De tényleg?
1: Hát, nem igazán voltam a legjobb gyerek, de viszont az irodalom felé mindig volt egyfajta vonzódásom, és így magamba beláttam, hogy kicsit érzelmesebb lelkületű ember vagyok.
0: Uh-huh. Mi hozta ki belőled az írást?
1: Hát talán még a 2020 előtt még az ilyen érzelmes paksi vagy szexádi esték, mikor el voltunk bulizni, és akkor jöttünk hazafelé.
0: Bulizásból hazafelé? Hát kinek jut eszébe verset írni? Ne csináld!
1: Nekem.
0: Na, tényleg? Hát ez volt a szituáció?
1: Jól éreztük magunkat, és éppen akkor még érzelmesre ittuk magunkat.
0: Ne, tényleg? És akkor képes voltál verset írni mobiltelefonba, vagy papír, ceruza?
1: Telefonba.
0: Vagy... Tényleg? Hát ilyet se hallottam még, hallott, hogy így jöjjön valakinek az ihlet.
1: Hát van egy olyan megszokásom, hogy nem nyomkodom egész nap a telefon, mert hogyha valami eszembe jut, ne az legyen, hogy lemerül, vagy bármi. Hanem, hogy egyből le tudjam jegyzetelni.
0: Aha, na hát tessék, mire lehet tartalékolni az energiát? Versírásra?
1: De általában ezért nem lehet napközben elérni, mert nem szoktam nézegetni a telefont.
0: Na, hát nagyon érdekes a sztorid egyébként is, már a múltkor is nagyon érdekesnek tartottam, amikor Gabi beszélgetett veled, és mindenképpen gratulálunk. És egyébként el kell mondjam, hogy Erik elhozott több kötetet is, gondolom kaptál olyan példányokat, amelyeket ajándékba kaptad a kiadótól, és hoztál nekünk egy példányt, és igen, írtál is bele valamit. De én még nem olvastam el, úgyhogy akkor olvast fel te. Mert hogy ahol a versed van, a 200 nem tudom én hányadik oldalon, odaírtál nekünk?
1: Igen, 71.
0: Na, hát halljuk, mit írtál?
1: Mert az egész vers?
0: Ja, nem a versre gondoltam, az üzenetre.
1: Sok szeretettel Paks FM részére Sörös Eriktől.
0: Á, oké, nagyon szépen
1: illetve
0: köszönjük.
1: A dátumot.
0: Ja, oké, nagyon szépen köszönjük. Jó, mi lesz a következő projekted?
1: Hát több is lesz majd. Várom a következő pályázatot, ami majd össze lesz, illetve következő évre tervezek egy kisebb-nagyobb, hát attól függ, hogy jön ki verses kötetet, amiről annyit elmondhatok, hogy egyedülálló lesz egész Közép-Európában.
0: Tessék! Ez hihetetlen srác vagy, igen. Tehát bejössz ide ilyen egyszerűen, itt beszélsz dolgokra, és akkor közli, hogy ez közép-európai egyedülállóságot tervez. Na, hát először is kezdjük az eléről. Ez az első verses köteted lesz, igaz?
1: Igen.
0: Ami megjelenne. Mitől lesz egyedülálló Közép-Európában?
1: Hát attól, hogy ilyen még itt nem volt.
0: Igen, elárulsz róla valamit, vagy ezek ilyen nagy titkok?
1: Hát annyit elmondhatok, hogy
0: tehát
1: ez...
0: Tehát mitől tud egyedi lenni egy verses kötet?
1: Hogy a
0: te írtad,
1: közel-keleti ja, okay, irodalmat nagyon szeretem, és azt fogom, próbálom majd idehaza is majd, vagyis hát abban kibontakozni.
0: Közép-kelete, igen, de még mindig nem tudjuk, hogy mitől lesz egyedi a verses kötet.
1: Hát attól, hogy mint mondtam, ilyet még itthoni költőtől nem igazán olvastam.
0: Uh-huh. Tehát miről fognak szólni ezek a versek?
1: Ezek hát nem mondom, mert nem szeretem magam viszonyítani nagy költőkhöz, mint Adi, de hasonló lesz, mint Adi istenes versei, de mégse.
0: Uh-huh. Na hát nagyon nagy kíváncsisággal várjuk akkor ezt a nagyon egyedi kötetet. Mikorra várható, hogy ezt össze tudod hozni?
1: 27-28-ba.
0: Uh-huh. És honnan tudod majd finanszírozni? Pályázatokat fogsz szintén keresni?
1: Igen.
0: És akkor jó, mennyi versed van, ami már szerepelhetne benne?
1: Hát kb. 30, uh-huh, ami abba az adott témába.
0: Ami abba az adott témában. Jó, hát...
1: De ezt úgy fogom majd felépíteni, hogy három fő rész lesz, és...
0: És mi lesz ez a három fő rész, lehet tudni?
1: Hát az egyik az útkeresés, uh-huh, a másik az úton levő, uh-huh, haladás és a végcél.
0: Az út elhagyás, ja nem, jó, oké. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél és kicsit tudtunk beszélgetni. Gratulálunk ahhoz, hogy megjelent egy országos kötetben versed, mint Faddi fiatalembernek, költőnek, és hát sok sikert az első verses kötethez.
1: Köszönöm szépen.
0: Sörös Erikkel beszélgettem, akivel tehát a polgármesteri hivatalban szoktunk összefutni, vagy szoktatok esetleg összefutni, ami most ugye zárva van.
1: Igen.
0: De ügyeletet tartatok, és akkor gondolom dolgozol. Ugyanúgy van ügyelet, vagy hát ott kell
1: nincs,
0: lenned.
1: Nincs ügyelet.
0: Ja, nincs ügyelet, home office nincs. Van.
1: Zárva jó, vagyunk.
0: Zárva helyesen. Vagytok. Mi mikor nyittok?
1: Úgy tudom, jövő hétfő 18.
0: Nem tudom, jövő héten akkor jövő. Igen, 18.
1: 18-án, úgy tudom.
0: Oké.
2: Okay. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Your husband is coming.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A cseh kormány főörömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormány fővé választásához. Magyar Pétert, a Tisza pártelnökét választotta miniszterelnöknek az országgyűlés a parlament alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza pártelnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az eskü okmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Stadler Csongor, az ESZI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
4: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt. Csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
3: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
5: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
3: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
5: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videófelvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
3: A rendőrség napja alkalmából Rócó István rendőr alezredes a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt főellenőre kapta a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre elismerést. A 26 éve szolgáló rendőr szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki a rangos díjat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Pakseffm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk a városnapi, illetve heti rendezvény sorozatunk kapcsán. Az első vendégem tulajdonképpen ma reggel, akit ígértem, Pálfi Kati kolléganőm, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt mindenkinek, szia Andi!
1: Jaj, hát mindig vagy felüdülés, amikor itt vagy személyesen, mert mindig csak hozzuk a tudósításaidat, de tényleg hozzuk a tudósításaidat rendre, tehát amikor a Levi azt mondja délután, hogy és egy hamisíthatatlan Pálfi Kati tudósításról
2: is. Igen, ezt szoktam hallani, hogy őrülete, hogy mondja.
1: Igen, ezt szoktam mondani a Levinek, hogy figyelj Levi, ez olyan, mint hogy egyszer fölvetted volna, és állandóan lejátszott, de egy nap lejátszott háromszor. Egyébként az imént is küldtél egy tudósítást, még nem volt időm leadni, de ígérem,
2: igen,
1: hogy.
2: Igen. Tehát a hétvége az általában azért bővelkedik eseménybe.
1: Igen.
2: Úgyhogy és mint, általában ott vagyok.
1: Mint száguldó riporter ott vagy. Viszont most azért jöttél, hogy arról beszélgessünk, hogy hol leszel majd ott a jövőben, mert hogy városnapja lesz, és hát mint az Atomerőmű Sportegyesület utánpótlás kosárlabda edzőjét köszöntelek most itt, amellett, hogy kollégánként is
2: igen,
1: köszöntelek, hiszen az Atommanókkal többször megfordultatok már itt a stúdióban is, a Paks FM stúdiójában, de hát én emlékszem, a városnapi felvonuláson is ott voltatok tavaly, és idén is ott lesztek.
2: Igen, hát tulajdonképpen most nem is tudom pontosan, hogy mióta van a városnapja felvonulás, de mi már a kezdeteknél ott voltunk, és emlékszem, hogy a legelső, az talán, vagy az elsők között, amin úgy részt vettünk, az az Erzsébet szállótól indult, és a főutcán vonultunk végig, és talán a Táncsics parkba, ott volt akkor a városnapja, tehát azért már sokat megéltünk a gyerekekkel, de én ugye mindig más gyerekkel élem meg, mert hát nálunk felmenő rendszer van, és két évente tulajdonképpen kerülnek fel, vagy mennek feljebb a gyerekek most jelenleg Nagy Gáborhoz.
1: A célunk az egyébként, csak mondom a hallgatóknak, hogy bemutassunk a héten egy-két olyan paksi intézmény, civil szervezetet, vagy akár sportegyesületet, amelyek részt vesznek a városnapi felvonuláson, vagy standdal állnak ki. Egyébként visszatérve, hogy mióta van városnapja, ez Covid előtti időszak, hiszen Süli János polgármesterként vezette, igen, be, én úgy emlékszem, a városnapját 15 lehetett talán az első év. Így van, tehát az Atommanókkal akkor ezek szerint...
2: Hát már 10 éve.
1: Akkor 10 éve, igen.
2: Mert akkor lehet, hogy ez a 10. Ki na, tudja, ezt vagy 11.
1: Ezt tudom. Feltesszük majd játékkérdésként, és akkor hát a hallgatók tudják. Na, tehát az Atommanókkal is vonultok, hogy készültök a városnapi felvonulásra, és hát milyen egyenszerkóban lesztek?
2: Hát nem ez lesz rajtam, hanem Atomerőmű Sportegyesületes, de egyébként... Újabban, mikor ezt a melegítőt felveszem, akkor nagyon sokan leszólítanak, hogy milyen menő melegítőd van.
1: Hát igen, most ne arra, de én azt hittem, hogy a minimum azt hittem, hogy asés, de egy sportos, ráadásul piros-fehér-zöld csikokkal, abszolút sportos melegítő.
2: Na, szóval Atommanók. Nem csak az Atommanókkal vonulunk föl, ugye, hanem Atomerőmű Sportegyesület vonul föl. Általában a mi szervezetünk szokott úgymond a felvonulásnál a legnagyobb lenni, mert szinte az összes szakosztály képviselteti magát. Ugye, akik nincsenek versenyen, éppen itthon vannak, akkor azok persze vonulnak velünk. Hol Kovács Anti, hol Gulyás Robi viszi elől ugye a táblát, az Atomerőmű Sportegyesület táblát, és akkor mi csatlakozunk ugye mögéjük a szakosztálytól, tehát a kosárlabda szakosztálytól is ugye többen vagyunk. Most az idei évben együtt szervezkedünk a fölöttünk levő fölöttünk levő korosztállyal, mint pedig a Nagy Gáborékkal, mert ugye hozzájuk mennek tőlem a gyerekek, tehát ilyen felmenő rendszerbe, és hát nem soká a mostani kis kosarasaim is kerülnek fel hozzá, és akkor gondoltam, hogy egy kicsit ismerkedjenek, legyünk minél többet együtt most így évvége felé, hogy ne legyen annyira nagyon új dolog nekik szeptembertől. Úgyhogy közösen vonulunk majd az Atomerőmű Sportegyesület. A gyerekek nagyon várják, tehát azok már annyira izgatottak mindig, ugye van olyan, aki még nem vonult fel velünk, és hát most egyenlőre még nagy kérdőjel, hogy a nagy csapat, tehát az NB1-es nagy csapat fel tud-e velünk vonulni, most még, ha jól tudom, nincs meg a következő, tehát a bronzmérkőzésnek a időpontjai, de lehet, hogy pont azon a napon, tehát a városnapján kezdenek itthon, viszont akkor egyöntetően átvonulunk majd a városnapjáról meccset nézni, meg szurkolni a gyerekekkel, úgyhogy...
1: Óriási lenne.
2: Igen, tehát hatalmas program lesz én szerintem mindenféleképpen, akár sport területén, felvonulás területén, és hát főzni is fogunk, lesz standunk is, atommanók, tehát atomerőmű sportegyesület, atommanók, paksi harcosok néven, és akkor lesz majd sportotó, meg lesz célbadobó verseny, és az Atomerőmű Sport Egyesületnek a túraszakosztálya megkészül, hát valami Keresd az űrgét, vagy valami ilyen címszó alatt, valami kis túrával, ilyen tájékozódási túrával ott a szabadidőparkban, úgyhogy szerintem azon is részt veszünk majd így csapatostól, vagy családokat szervezek ott össze, majd meglátjuk, hogy adja magát.
1: Igen, ez annyira jó a városnapján, hogy amikor ott a kitelepült sátrak és helyszínek között mozog az ember, tehát nem csak megmutatják magukat az intézmények, vagy a civil szervezetek, vagy akár a sportszervezetek, hanem valamivel megpróbálják bevonni az arra sétálókat. Tényleg akár egy totó, milyen jó ötlet. Hát a túrázás az végképp nagyon jó ötlet, ha már az űrgemező mellett vagyunk. Ugye csak emlékeztetem a hallgatókat, hogy szombaton lesz a városnapjának ez a része, amikor ugye 9 órakor megkezdődik. 9 órakor?
2: Igen, a felvonulás. Igen, 9-kor indul a csengeiből.
1: Igen, a csengeiből, és akkor egészen a szabadidőparkig az űrgemezőnél. Egyébként határozottan úgy emlékszem, hogy például, hogy említett, hogy az ASE szakosztályai felszoktak vonulni. A dzsúdosok dzsúdoruhában voltak, tehát így tavaly van, is. Tehát, hogy azért van. Mindenki hozza magát, de nem mondtad, hogy ti miben vonultok?
2: Hát mi majd egy egyenszerelésben.
1: Egyenszerelés?
2: Tehát, vagy piros, vagy a kéket. Igen, igen. Hát Atomerőmű Sport Egyesület van ráírva. Okay. Tehát kifejezetten külön atommanó szerelésünk nincsen. Sajnos. Én örülnék neki, hogyha most már hamarosan lenne, mert ez most már itt a városban olyan, hogy mondjam.
1: Hát lassan levédethetitek.
2: Igen, akár. Hát igen. Most már 10-20 éve használjuk, igen. Vagy használom. Igen, ugye igen, a legkisebbeknél, az egyesületnél.
1: Szerintem ezt így már mindenki tudja, hogy atommanók, a legkisebb paksi kosarasok, ezt nagyon jól kitaláltad, Hány éveseid vannak?
2: Hát van 6-7 és 8 évesek, tehát általában első-második osztályosok, és van néhány óvodás, de az nagyon ritka. Általában inkább tesókat szoktunk így egy-egy alkalommal így bevállalni, vagy szoktam.
1: És hát dicsekedjünk már vele, mert szoktunk, hogy ugye vannak olyan az Atomerőmű Sport Egyesület NB1-es férfi kosárlabda nagy csapatában olyan játékosok, akik atommanóként indultak kvázi.
2: Igen, hát ott van most a Nagy Dani, ki van még most a nagy csapatban. Hát, elmentek már ugye, tavaly itt volt a Kékesi Kolos, itt volt a Gulyás Milán, akkor anno annak idején a Antoni Csanád.
1: Igen,
2: de hát vannak, és hát remélem, hogy a jövőben is lesz ilyen.
1: Hát azért ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó történet. Egyébként még annyit az atommanókról, hogy a nevet annak idején te találtad.
2: Geringer Gergőt elfelejtettem mondani.
1: Na,
2: a kis kedvencem, az egyik kis kedvencem, aki most már úgy nézek én is fölre. Igen, bocsánat, mit kérdeztél?
1: Hát, hogy az atommanó nevet azt egyébként te találtad ki?
2: Az atommanó nevet igen, én találtam ki. Régebben jártunk, hát az most már ilyen 20 éve volt körülbelül, Baján rendezett az egyik kolléganőm, edző kolléganőm kosárlabda tornát, ilyen nagyon apróságoknak, és akkor jártunk mi is még. És Mogyi Manók, vagy valamilyen Manók voltak magának a versenynek a neve, és akkor utána találtam ki, hogy gondolkoztam, hát mi meg leszünk az atommanók. Igen. És akkor valahogy onnantól kezdve ez már ilyen elfogadott lett, és annyira egyértelmű volt, hogy mi leszünk az atommanók. És ez így valahogy ránk ragadt, és örülök neki.
1: Teljesen jó, és akkor így mondom éteren keresztül, hogy ha-hó, szponzorok, ha-hó, atommanók, feliratú pólókra, igen nagy szüksége lenne a csapatnak szerintem, na de visszatérve a városnapjára, a felvonulásra és a standra, tehát készülnek az atommanók, készülnek a gyerekek. Egyébként, amit a városnapi felvonuláson még megszoktunk, ugye, hogy vannak különböző csapatok, csoportok, amelyek így, hát vagy skandálnak valamit, vagy énekelnek, ugye főleg a néptáncosok, nem tudom, hogy ti készültök-e valami, vagy csak egyszerűen végig sétáljátok az utat, visztek-e kosárlabdát a kezetekben?
2: Hát azért nem merem, mert a labda elgurul, és akkor elfutnak utána egyebek, tehát nem igazán szoktunk így vinni, egyenszerelésbe öltöz nézzünk, és ha jön a nagy csapat, akkor a nagy boldogság a kicsiknek fogni a nagyoknak, a óriásoknak a kezét, és együtt vonulni, meg együtt fotózkodni. A szülők ilyenkor ugye kísérnek minket a járdán, és hát ők is fotózkodnak, vagyis fotózzák a gyermekeket, gyerekeket. Tehát ez egy hatalmas nagy élmény.
1: Igen, tehát a látványom már eleve, főleg ugye az óriások, meg a kicsik, hát az nagyon jó lenne. Jó, és akkor egyébként emlékszem, ugye tavaly, amikor Vivi és Levi élőben tudósított, a Facebookra készítettek tudósításokat, ugye Facebook Live-ban a menetről, a felvonulásról, akkor titeket is meginterjú voltak. Nem tudom, hogy kicsiket meg tudtak-e ott szólítani, de hogy te is...
2: Hát most határozottan nem emlékszem rá, de igen.
1: Hozzád is odaléptek, azt tudom.
2: Igen. Hát, ja, nem újdonság nekem ugye nyilatkozni, ha bár általában én szoktam a mikrofon másik oldalán, tehát abszolút. A másik oldalán szoktam lenni, igen. Tehát, ja, a gyerekek is, hogyha arról van szó egyébként, akár ide a rádióba be kell jönni, vagy akár ott ugye megszólítanak, tehát olyan kis stramp srácok, hogy nagyon.
1: Hát olyan kis bátrak, de tényleg minden alkalommal. Azt tudod-e egyébként, hogy az Ürgemezei pihenőparkon belül hol lesz a standotok?
2: Azt majd úgy csütörtök pénteken, azt úgy majd az utolsó napokban lehet, ha jól tudom megnézni. Lesz egy főzőhelyünk is, mert vannak lelkes apukák, akik most idén akkor halászlét is főznek a csapatnak, és hát azért elég sokan leszünk, mert hogyha csak az atommanókat nézem, körülbelül 60 atommanó van, hogyha ott a szülőket, testvéreket, egyebeket is, de nyilván nem jön mindenki, tudomásom szerint, és hát ott lesznek még ugye a paksi harcosok is, tehát hogy leszünk azért bőven, hogy pontosan hol helyezkedünk el, nem tudom, viszont a főszervezők azt ígérték, ugye általában ugye nem csak nekünk, hanem mindenkinek, hogy akik főznek, azoknak a főzőhelyükhöz nem olyan nagyon, tehát hogy próbálják minél közelebb tenni akkor a standot is. Uh-huh. Úgyhogy bízunk benne, hogy igen. Én mondtam a szülőknek, hogy készüljenek, mivel sokan leszünk, és összesen kaptunk két asztalt és hozzápadokat, tehát hogy készüljenek ilyen piknikezősre, hogy ott a sátor körül akár egy lepedőre, bármire ott lehet majd, tehát ilyen piknikszerűen meg játszani, meg hát nyilván nagy mozgolódás lesz, mert hát megyünk mi is mindenfelé majd ott a helyszínen.
1: Körbenéztek a gyerekekkel.
2: Persze. A igen, különböző programokra, meg a más többi sátrakat is meglátogatjuk azért, hogy ott mikkel készültek.
1: Mikkel lehet készülnek. Találkozni. Igen. Ez a piknikezés is nagyon jó ötlet. Azt hiszem, hogy tényleg jó, ha a Városnapja erről szól, hogy szabadon érezzük jól magunkat, és hogyha van hely, akkor miért tegyük le ott a pokrócot? Valószínűleg 25 fok lesz, úgyhogy teljesen jó. Tehát akkor még egyszer az Atomerőmű Sport Egyesület sátra, illetve maga a felvonulás is érdekes lesz részletekről is, illetve a kicsiknek is érdekes lesz, de a sátrat pedig érdemes és a standot majd keresni. És akkor mondtad, hogy lesz sportotó.
2: Jó, mit kifejezetten paksi. Hát a paksi sportolók, hát annyi jó sportolónk van, élvonalbeli sportolónk, ugye világbajnokunk, olimpiai bajnokaink, stb. Meg hát a pakson népszerű sportágakról kapcsolatban lesznek majd.
1: Jó, de jó, kiállítást a kérdést, egyet árulj már el, vagy még nem tudod?
2: De azt elárulom, hogy én állítom össze a kérdést, de azt nem.
1: Hogy abban a fejedben már megvan.
2: Igen.
1: Na, egy kérdés, nem kell elmondanod a választ, csak hogy mégis, hogy mit tudom én.
2: Hát ha már kosárlabda, akkor mondjuk hányan vannak egyszerre a pályán?
1: Aha.
2: Egy kosárlabda mérkőzésen.
1: Jó, azt hittem, hogy ilyeneket.
2: Egy felnőtt, mondjuk, mert a gyerekeknél ott nem. Tehát a kisebbeknél ott kevesebben vannak.
1: Jó, legyenek könnyebb kérdések is helyes. Mert azt hittem, hogy ilyenek lesznek, hogy mit tudom én, hogy hívják a bronzérmes olimpiai bajnok kajakosunkat, vagy nem, tehát nyilván bármi beleférhet.
2: Egy kicsit konkrétabb lesz, de lesznek, igen, hasonló jellegű.
1: Mert
2: igen.
1: Hát mégiscsak, tehát ahogy említed,
2: igen, tehát
1: nagy eredményeink vannak.
2: Akár Kovács Antihoz, vagy a dzsúdósaink mellett kajakosaink, akik nagyon jók, labdarúgóink, tehát bőven van sportág, és bőven van kifejezetten élvonalbeli sportolónk, akire rá tudunk kérdezni.
1: Igen, nem tudom, hogy emlékszem, hogy amikor Kovács Anti a Fábri Show-ban volt, és mint hogyha megkérdezte volna Fábri Sándor tőle, hogy akkor mikor is lettél
2: olimpiai bajnok?
1: És nem tudta hirtelen rávágni Anti az évszámot, mint hogyha ilyen rém lenne, az legyen benne akkor a kérdés.
2: Én nagyon emlékszem, hogy 92-ben, mert a fiam akkor volt 2 éves, és hát nagy buli volt itt, ugye Pakson, hát mennyire, hogy vártuk, tudod?
1: Az még
2: a mai napig is itt van. Igen, emlékszem. Szerintem minden paksinak, aki ott volt.
1: Na, tehát a sportotó nagyon jó, Páfi Kati állítja össze, nagyon jó lesz, és akkor akkor említetted a túrázást, a szabadidőszakosztályból.
2: Célbadobó lesz. Igen, célbadobó verseny. Mm-hmm. Igen, igen.
1: Jó.
2: Tehát túl sok mindennel nem tudok most kitelepülni, igazság szerint, mert annyira nagyon sokan vagyunk ott kint. Mm-hmm. Az első években kosárpalánkot vittünk 10-15 kosárlabdát, volt dobóverseny, mm-hmm. Hát ott mindig este 8-ig tele volt állandóan a kosárlabdapálya.
1: No, hát
2: most itt sajnos nincsen annyira lehetőségünk. Mm. Tehát lebetonozott rész kell oda, a sima rész. Tehát, hogy nagyon bonyolult, és nagyon sokan vagyunk. Uh-huh. Tehát most egyre többen lettünk ugye a város napján, tehát, hogy már olyan tömeg van ott, hogy ott most nehéz már ezt, nagy helyet is foglalna el. Tehát próbáltuk egy kicsit egyszerűbbre venni.
1: Igen, de ott lesz az Atomerőmű Sportegyesület, és az atommanók is.
2: Tehát... És a paksi harcosok,
1: igen.
2: Az U11,
1: igen, itt ezeket a neveket is, igen, ez nagyon fontos, így van. Jó, Kati, nagyon köszönöm, hogy beugrottál, mielőtt a tesi órák kezdődnek.
2: Igen, 8-ra rohanok órára.
1: És én nagyon várom, én megyek, és én ezt a sportot ott látni akarom. Ha már nem árulsz el semmit, és nem tudok belőle semmit kizedni, akkor én ki akarom tölteni. Ja tényleg, és mi jár annak, aki jól kitölti?
2: Hát valami kis apróság biztos.
1: Valami kis apróság biztos. Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
1: Páfi Kati kolléganőm, ezúttal, mint az Atomerőmű Sportegyesület utánpótlás kosárlabda edzője volt a vendégem. Jön a városnapja, és ezzel foglalkozunk 8 óra után is.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 68 79-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki a politikus. A Paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűzoltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A Paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Így közlekedtek ti címmel gyermekrajzpályázatot hirdetett a Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság. A felhívás célja, hogy az óvodások és az általános iskolás diákok a biztonságos közlekedést mutassák be kreatív alkotásaikon keresztül. A pályázatra Tolna vármegyében élő óvodások, valamint általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, A4-es vagy A3-as méretben. A pályaművek postai úton vagy személyesen nyújthatók be a Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság részére a 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 1921-be. A pályázat beadási határideje 2026. május 15-e 16 óra.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk a városnapi, illetve itt a Paks FM-en a város heti rendezvény sorozatunkkal egy újabb vendég érkezett ide hozzám a stúdióba. Olga Orászinova, köszöntelek, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és Andreának, és köszönöm a meghívást, nagyon megtiszteltető.
1: Ugye olyan civil szervezeteket, intézményeket, cégeket akarunk bemutatni ezen a héten, akik vagy részt vesznek a városnapi felvonuláson Pakson, vagy kitelepülnek akár sátorral, és az Atomstroj Export is képviselteti magát, és mint a cég egyik munkatársa érkeztél, hogy egy kicsit arról beszélgessünk, hogy mi várható a standotoknál. Annyit el kell, hogy áruljak a hallgatóknak, hogy bár ilyen gasztronómiai különlegességekkel esetleg már másnak is volt dolga a rendezvényeitek kapcsán, de izgalmas lesz. Kezdjük az elején, Olga. Atomstroj Export, Paks 2, nyilván az építkezés kapcsán sok orosz munkavállaló itt él és dolgozik. Mivel készültök a felvonulásra?
2: Uh-huh. A felvonuláson 3 éve veszünk részt, és idén is leszünk jelen. Körülbelül 30 kollégánk gyerekekkel együtt fel fog vonulni.
1: Körülbelül 30 kolléga? Hát kik azok, akik vállalkoznak rá?

0: vállalója van?
1: Szerintem most, tehát a kollégák 300 fő körül, plusz ugye a családok, gyerekek.
0: Akik itt élnek Pakson.
1: Akik itt élnek, illetve az alvállalkozóink, az orosz anyanyelvű alvállalkozó dolgozói.
0: Tehát akkor mondjuk egy ilyen családtagokkal együtt, mert ugye mindig szoktuk satszolgatni, hogy van hányan élnek itt oroszok, vagy olyanok, akik a cégeteknél dolgoznak, olyan 400-500 ember.
1: Én úgy tippelek.
0: Környékén lehet, és mondjuk a 300 Atomstroj exportos munkavállalóból mennyi az orosz? Tehát mondjuk százalékosan.
1: A többsége.
0: Többsége.
1: Tehát zöme.
0: 90 fölött.
1: Ja.
0: És igen. Hányan tudnak magyarul, mint te?
1: Van, aki anyanyelvű, van, aki régóta lakik Magyarországon, és perfektül beszél, van, aki most tanul.
0: Azt, hogy te honnan jöttél, és miért, és hogyan tudsz ilyen szépen magyarul beszélni, az egy külön történet. Mindenkinek ajánlom a Telepaks portré műsorát, amelyet Sólya Emma készített, nem is tudom, egy évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy volt az már kettő is.
1: Szerintem már kettő.
0: Veled, és a származásodról volt szó, és arról, hogy jó, hogy is kerül ültél Paksra, és nagyon érdekes volt az egész, ahogy köszönöm. A kultúrádról beszéltél. Csak a szót légy szíves, te mondd ki, hogy milyen származású vagy, nem tudom kiejteni a szót.
1: Én udmurt, vagy lehet, hogy magyarok votyák név alatt ismerik a népemet, ez egy finugor nép, kisebbség Oroszország területén.
0: Na, egyszer majd befőzünk, hogy a rádióban is meséld el. Jó, visszatérve a városnapi felvonulása, tehát az Atomstroj Export is képviselteti magát. A vonuláson nyilván csak vonultok, nem tudom, hogy orosz dalokat fogtok-e énekelni, mert ott általában megnyilvánulnak elsősorban a néptáncosok, de akkor ez nem feltétlenül lesz rátok jellemző, viszont annál érdekesebb, hogy mi fog történni a standotokon, mivel várjátok a paksiakat?
1: Szóval szokás szerint lesz sátrunk, és ott a gyermekfoglalkozásokon kívül, tehát idén is várjuk szeretettel gyerekeket, akik akár oroszul, akár magyarul, akár angolul beszélnek. Lesznek animátorok, akik perfektül mind a három nyelven beszélnek, és aki részt vesz a gyermekfoglalkozásokon, kisebb emlék ajándékokat, tárgyakat is kap. Emellett szokásos kóstoló is lesz. Idén szibériai bors kerül megfőzésre, tehát ott a helyszínen, két bográcsban az egyik kollégánk főzni fogja a szibériai bors, aminek az a különbsége a klasszikus borstól, hogy savanyított káposztával és babbal készül.
0: Igen, ha valaki nem tudna, ez a tipikus a délszláv és egyéb népeknél ez a leves, tulajdonképpen egyfajta levesről van szó, de hihetetlenül tartalmas. Ezt tudom
1: én is. Ciklaleves, hozzáteszem, hogy ez ugye szokatlan lehet magyaroknak, hogy ciklából készül egy leves, tehát ilyen jellegzetesen piros vagy vörös
0: színe van.
1: Igen.
0: Oké, de ti kimondottan a szibériait fogjátok
1: így
0: megfőzni.
1: Így van. Ugye tavaly előtt szolyánka leves volt, ilyen savanykás kórhely levesre hasonlított, és ez nagyon bevált a közönségnek, és idén gondoltunk, hogy na, most már tovább kell fejleszteni a konyhát. Szóval is emellett a szibériai borson kívül a helyi magyarországi Üzbekisztán nagykövetsége felajánlotta, hogy elkészít egy saját hagyományos ételüket, plov az a neve. Hát végül is ilyen rizses kásának nevezhetünk, de isteni finom, tehát rizs az alapja, és van benne hús, sárga répa, szóval mindenképp jöjjenek a sátrunkba, 11:30-kor kezdődik a kóstoló, tehát lesz leves, lesz saláta, lesz főitel, kompot nem lesz.
0: Mi nem lesz?
1: Kompot. Hát ez csak ugye idéztem a nincs kompot.
0: Ja.
1: Figyelj, szóval csak. Italok nem lesznek.
0: Oké. Az üzbekisztáni nagykövetséget említetted, tehát ez hogy jött össze ez a kapcsolat az Atomstroj Exporttal, és akkor így Pakssal?
1: Ez már egy kicsit nem az én kompetenciámhoz tartozó kérdés, tehát ugye nyilván több ország is szeretne részt venni a projekten, és és az üzbék.
0: A Paks 2 projekten, van. És vannak üzbék kapcsolatok is,
1: igen,
0: akik ezt
1: elvállják. Igen,
0: igen, és hát tulajdonképpen a nagy Oroszország területéről

0: Bármilyen gasztronómiai érdekességet is hoztok, az feltétlenül érdekes a számunkra. Oké, de az ételosztást azt hogy kell elképzelnünk, ha valaki még, például én, nem látogatott volna még ki, tehát mit kell ahhoz cselekedni, hogy jusson étel mindenkinek?
1: Időben eljönni a sátrunkhoz, és, de ha előre te, Andrea, jelzel nekem, hogy én jövök, akkor én fiúra teszem neked.
0: Oké. Ezt lehet, hogy lebizniszeljük, jó? Nehogy úgy járj, hogy kilépsz a stúdióból, és addigra már a kollégák majd úgy fognak fogadni, hogy nem tudjuk, mit mondtál a rádióban, de elkezdtek jönni az e-mailek és a foglalások, akkor bajba lesztek. Egyébként az egy érdekes kérdés, most az üzbegisztáni nagykövetségről nyilván lejönnek kollégák, megfőzik a magukét, de mondjuk, amit ti készítetek, vagy a szibériai leves, tehát vannak kollégák, akik az Atomstroy Exportnál is, akik jól főznek, értenek a konyhához, amellett, hogy mondjuk mérnökök, meg értenek az atomenergetikához, tehát kik főznek?
1: Igen, van egy kollégiánk, nagyon lelkes, és ő már több éve főz, tehát ő egy időben azt hiszem, vagy étteremben, vagy menzán dolgozott, és tehát nagyon precízen tudja ezeket a recepteket, és szerintem nagyon finoman főz, és nagyon szépen tálalja, tehát...
0: És akkor gondolom, vannak kollégák, akik pedig a keze alá dolgoznak.
1: Ja, igen.
0: Okay. Gyermekprogramokat is említettél még, tehát egyrészt lesznek gasztronómiai különlegességek, a gyerekeket mivel várjátok?
1: Na, lesznek ilyen atomtimához kapcsolódó foglalkozások, tehát kézzel összerakni, meg ilyenek, de ezen kívül lesz egy kvíz játék, a kisebb csoportokkal lehet játszani, tehát minden órában lesz magyar nyelvű, és minden, fél 12-kor kezdődik magyar, tehát fél 12-kor, fél 2-kor lesz magyar nyelvű kvíz, és azon 4-től 12 évig, vagy évesek tudnak részt venni, jönnek, tehát jön egy társaság, de akár külön is gyerekek is, akkor az animátorok rakják csoportként őket, és segítenek nyilván, és nekik kell megoldani a monitoron lévő feladatokat. Uh-huh. Nem lesz nehéz, izgalmas lesz, úgyhogy jöjjenek.
0: Igen. Nyilván az orosz munkavállalóitoknak a gyermekeit is szeretettel látjátok, és nyilván ők erről tudnak, de ezek szerint a magyar nyelvű gyerekek is nyugodtan jöjjenek, mert ahogy említetted, magyar nyelven is lehet kvízelni.
1: Így van. Minden foglalkozás két nyelvű lesz, tehát ott lesznek az animátorok, akik segítenek, és ha nem is kvízre jönnek, hanem máskor beesnek a sátrunkba a gyerekek, akkor őket szeretettel várjuk, és lesz mivel foglalkozni.
0: Egyébként olyan érdekes, hogy bármilyen olyan dologról van szó itt a rádiónkban, amikor paksi osztályok, óvodás vagy kisiskolás csoportok érkeznek ide, mondjuk a csoki gyűjtésünkkor, vagy bármilyen, bármi kapcsán, akkor más szinte nincs is olyan osztály, ahol nem mondaná a tanítani, hogy ők orosz gyerekek, de nagyon szépen beszélnek magyarul, tehát azért hát mégiscsak itt éltek közöttünk, és nem tudom, hogy mennyire sikerült beilleszteni, és mennyire szeretitek a várost?
1: Én nagyon szeretem, nekem az otthonom, most épp napokban 4 éve eltelt, amióta lakom Pakson, és már otthonnak érzem magamit. A kollégák szintén igyekeznek, különösen ugye, akinek gyereke tanul az iskolában, vagy jár az óviba, tehát többször a gyerek segít nekik fordításban, integrációban, többen próbálkoznak megtanulni a nyelvet, bár mennyire nehéz, ugye, ezt tudjuk, és szerintem visszatérve a város napjához, szerintem ez egy jó lehetőség, hogy mi is ott jelen vagyunk, tehát mi is az itteni közönségnek egy szerves része vagyunk, és tudunk úgymond bemutatkozni, és nagyon jó hangulata szokott lenni az nap, ilyen fesztivál, ilyen hát összetartozás napjának is nevezhetném, mert úgy érzed, hogy mi itt élünk ebben a városban, és együtt tudjuk fejleszteni ezt a várost.
0: Igen, így van, nyilván ez a cél. És hát, hogyha ha már a városnapjához tényleg valóban visszajöttünk, jó is, ugyanis a szombati napon nem csak standdal készültök, ami az Atomstroy Export illeti, és az orosz munkavállalókat, hanem a kis színpadon is lesznek fellépők, akik tulajdonképpen hozzátok kötődnek.
1: Így van, így van. Az egyik az Atomstroy Export munkatársa, a másik meg Titán 2, az is szintén ugye a projekten dolgozik, a Oroszország cégnek magyarországi fióktelepe dolgozó, két lány a színpadon 12:20-kor fel fog lépni, és orosz nyelvű dalokat fognak énekelni.
0: Ja, tehát ők ketten együtt lépnek fel.
1: Külön lépnek fel, tehát négy számmal lépnek fel. Kettő az egyik, a másik is két szám.
0: Ők már tavaly is felléptek, vagy akkor mások
1: Tavaly Paks Band formációban léptek fel, idén meg ilyen szolisták lesznek a lányok.
0: Na, hát nagyszerű, 12:20-kor hány évesek egyébként, azt te tudod?
1: Csak tippelni
0: tudok.
1: Tehát,
0: gyerekek, vagy fiatal felnőttek?
1: Nem, felnőttek, tehát akik már munkavállalók, igen, szerintem olyan körülbelül 30 évesek lehetnek.
0: Oké, tehát 12:20-kor, egyébként előttem van a program füzet, ami a weboldalunkon a paksfm.hu-n is felelhető, és ott valóban a sok-sok, a Schiller Nóta Kör, a Hellendoron, a Főnix Tánc Egyesületen kívül valóban ott van 12:20-ra írva az AU ASZE Rosszatom fellépése, úgyhogy akkor ezt is majd izgalommal várjuk. Óriási. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és azért annyit még említsünk meg, hogy, mert hogy erre tettem megjegyzést, hogy 10 évig dolgoztál az Budapesten az orosz nagykövetségen?
1: Nem, fordítva. Tehát moszkvai magyar nagykövetségen. Szóval én magyar kultúrát népszerűsítettem az oroszok körében.
0: Moszkvában?
1: Aha, Moszkvában és Oroszországban.
0: Honnan ismerted a magyar kultúrát?
1: Az egyetemen tanultam.
0: Hol tanultál egyetemen?
1: Izsezkben, ez az Udmurt Köztársaság fővárosa, és ott mindig is volt magyar anyanyelvi lektor. És mivel érdeklődtem a finugor, tehát finugor gyökereim iránt, így tehát magyar nyelvvel kezdtem foglalkozni az egyetemen.
0: Uh-huh. És már ott elkezdtél tanulni magyarul egyébként?
1: Igen, igen, aha. Tehát most már 2002 óta tanulok magyarul. Aha.
0: És mikor kerültél Magyarországra?
1: Most 4 éve.
0: 4 éve, és akkor már ide Paksra?
1: Igen, rögtön ide Paksra. Aha. És Paksra nem tudtam semmit, csak a Makovec templomát ismertem a maketről, mert több Makovec kiállítását is szerveztem Oroszországban, és el kellett mesélni a maketről, hogy tehát tehát különlegességét az orosz közönségnek, és ugye amikor ide jöttem, az első dolgom az volt, hogy elmentem oda a templomba, hogy most élő szemmel, vagy élőben is lássam ezt a Makovec gyönyörű templomát.
0: Igen, ami egyébként, ha már a magyar kultúrát népszerűsítetted, országos szinten is tulajdonképpen egy híres építészeti örökségünk, ha lehet így mondani, de egyébként Moszkvából Paksa úgy vezetett az utat, hogy megpályáztál itt egy állás, vagy téged valaki megkeresett, hogy itt most szükség lenne rád?
1: Igen, tehát úgy volt, hogy rám találtak a neten, tehát olyan munkakereső oldalon, és utána pályáztam, tehát volt az interjú, és egy percig sem kitalkedtem, hogy én ide akarok jönni.
0: Jaj, hát ez nagyon jól hangzik. Udmurd, a népcsoport, ahonnan származol, na igen, ezt most felírtam, megjegyzem, na ezzel kapcsolatban hallottam veled a beszélgetést, és nagyon-nagyon érdekes volt az a kultúra, illetve az a világ, amiről beszéltél az Udmurt kultúra kapcsán. Nagyon örülünk, hogy megismertünk, és így a Paks FM-en keresztül is be tudtunk így mutatni, és hát nagyon várjuk akkor az Atomstroy Export munkatársaival a személyes találkozást, tehát a felvonuláson, és akkor majd a standotokon, kóstolóval.
1: Gyermekfoglalkozásokon, és igen. a koncerten, és szeretettel várunk.
0: Tehát 12 óra 20 perckor lépnek majd fel az Atomstroy Export munkatársai a kis színpadon a szombati napon, a Paksi Város napján, és akkor még egyszer, hogy az ételkóstolóra hánykor érkezzenek?
1: 12:30-re.
0: Igen, és akkor a két fontos menünk?
1: Szibériai bors és üzbek plov.
0: Ugye észrevetted, hogy nem én akartam kimondani, de felírtam, és ezt többször el fogjuk mondani. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és egy utolsó kérdést engedj meg, ha már beszéltünk arról, hogy hogyan kerültél Paksra, az Atomstroy Export munkatársaként érkeztél most ide a Paks FM-hez, mivel foglalkozol, mi a titulusod, mi a feladatod?
1: Én a szakértő vagyok, és a hatóságokkal való osztályban dolgozom, és lényegében a közös projektek tartoznak hozzám, ilyen szociális projektek, illetve cégen belüli rendezvények szervezése is.
0: És a nyilatkozattétel is egészen jól megy neked. Köszönjük, hogy itt voltál. Olga Urászinova volt a vendégem, tehát mindenkit vár szeretettel a Városnapján az Atomstroy Export tandja is.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: 8 és Purple Disco Machine a Paks FM-en pontosan 8:30, amikor úgy látom innen a stúdióból az ablakon keresztül, hogy jelen pillanatban nem esik az eső Paksnál, viszont az időkép azt ígéri, illetve azt ígérte, hogy ez lesz az év eddigi legzivatarosabb napja, úgyhogy meglátjuk. Hát borul reggel óta, egyébként hajnali 5 óra körül, amikor mi már idejöttünk a stúdióba, szemerkélt az eső egyszer, azóta én úgy tudom, hogy nem, jelen pillanatban az időkép térképe szerint a Dunántúl északi részén esik az eső, illetve a Duna vonalában is azt jelzi lényegében, hát egy olyan Százhalombattától egészen mondjuk Bajáig, hogy esik az eső, de az applikációk meg azt mutatják, hogy Pakson inkább majd a délutáni órákban eredhet el, és jöhet a csapadék, amely nagyon kell a földeknek, úgyhogy erre számíthatok a mai nap során. Ha még nem indultatok el útnak, akkor jó, ha tudjátok, hogy esernyővel érdemes készülni, főleg azoknak, akik gyalogosan szoktak közlekedni. Ami pedig a közlekedést és az utakat illeti, nem mellesleg, egyébként ma van a közlekedés biztonsági nap, illetve a közlekedési kultúra napja, úgyhogy hát kiváltképpen érdemes odafigyelnünk egymásra és saját magunkra is, de ami a közlekedést és az utakat illeti, az Útinform már hajnalban kiemelte, hogy a 6-os főúton a 143-as és a 144-es szelvények között Szekszárd térségében, egyébként a 65-ös főúti csomópontban aszfaltozás miatt különböző kisebb-nagyobb szüneteket fognak bevezetni, mármint korlátozásokat, és útlezárásra is lehet napközben többször számítani, emiatt torlódások várhatóak, tehát a 6-os főúton a 143-as és a 144-es szelvények között. Hát gondolom én, hogy elsősorban a reggeli és aztán a délutáni csúcsforgalomban, hogy a reggeli csúcsforgalom véget érte, azt nem tudom, így 8:30 után talán most már itt vidéken, ugye előbb indul az élet, mint Budapesten, itt vidéken szerintem most már lassan mindenki beér a munkahelyére, és hogyha ez így van, akkor sok mindenre lehet alkalom még a munka közben, mondjuk hallgatni a rádiót, vagy játszani velünk, ha majd jönnek a jó kis kávészünetek, mert hogy játékban vagyunk, ezen a hétvégén lesz a városnapi rendezvény, Pakson a pénteki és a szombati napon, ugye pénteken halott pénzkoncerttel többek között, hát nem mellesleg azért az se kis esemény és rendezvény, hogy a városnapja előtt csütörtökön a Tour de Hongrie átszeli a városunkat és a vételkörzet, óriási eseményről van szó. Ezzel is fogunk egyébként foglalkozni ezen a héten, mert hogy a Városnapja alkalmából Város Hete zajlik itt a rádiónkban, és ebből az alkalomból kora reggel már elindítottunk egy fantasztikus játékot. Egy fantasztikus játékot paksi ajándékcsomagokért játszunk, illetve van egy főnyereményünk is.
1: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
0: Így van, biztosan emlékeztek a dzsúdlós játékunkra, óriási sikere volt a közös dzsúdlós fotózkodós nyereményünknek, ebből kifolyólag találtuk ki, hogy ezúttal a halott pénzzel lehet megnyerni egy közös fotózkodást, és hát nagyon örülünk neki, hogy a halott pénzes srácok nagyon nyitottak voltak arra, hogy egy ilyen nyereményt bevezessünk, ez a Városheti játékunk főnyereménye tehát, amit csütörtökön este fogunk kisorsolni azok között, akik a napi játékainkban részt vesznek. A mai napi játék kint van már a Facebook oldalunkon, te jóig most látom, hogy 395-en kommenteltetek már. Hát én amikor utoljára ránéztem ilyen fél hét környékén, akkor ilyen 51-nehány játékosunk volt, tehát már közel 400-an vagytok játékban az első játékunkban, városnapi heti játékunkban, amelynek egyébként napi nyereménye egy paksi ajándékcsomag, ez így lesz csütörtökig minden áldott nap, és nagyon fontos, hogy a paksi ajándékcsomagokban vannak bajnokbögrék is, bajnokbögrék, tudjátok, a bajnok naptárunkból a fotókat tettük rá ezekre a bögrékre. A mai napon Ellingsfeldi János, az Atomerőmű Sport Egyesület NB1-es kosárlabdázója, és Hán Janó, a Paksi FC csatára, az ő bögréiket lehet tulajdonképpen megnyerni a ajándékcsomagban, amelyben van Atom City-s hátizsák, baseball sapka is, és hát természetesen a bajnok naptár mindenhez is jár, ez így lesz egész évben. Úgyhogy lehet játszani velünk, és akkor, ja hát annyit dumálok, hogy a játékkérdést, a lényeget nem mondtam még el. Melyik városban alapították meg a Halott Pénz zenekart? Az A válasz lehetőség szerint Miskolcon, a B válasz lehetőség szerint Pécset, és nagyon fontos, hogy a helyes válaszokat kimondottan a Facebook oldalunkon a játék alatti kommentben tudjuk fogadni, mert hogy ott fogunk sorsolni, tehát ma este kisorsoljuk ezt az ajándékcsomagot, amely a fényképen is látható, és aztán pedig csütörtökön lesz a főnyeremény sorsolásunk, szóval játszotok velünk minden nap a Város Hete, illetve a Paksi Városnapja alkalmából.
1: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő.

0: Gáspár Laci, a Paks FM-en, és egy egészen más téma a következőkben. 10. alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Tolna megyei Cinege Madár népdal éneklés és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. Egyébként a verseny Bogár István névzene kutatónak állított emléket, és amikor Pálffy Kati kolléganőm 7:30-kor vendégem volt itt a stúdióban, akkor említettük, hogy ma sem maradunk Pálffy Kati féle tudósítás nélkül, mert hogy ezeket az interjúkat, amelyek most következnek, szintén Katinak köszönhetjük. A hagyományőrz népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésről van tehát szó, a Tolna megyei Cinege Madár népdal éneklési versenyről, amelyre idén egyébként rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szervezni kellett, a legjobbak a május végi döntőben mérettethetik majd meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák népdal csoportja Lajkó Szilvia, Roll Zsuzsanna, Dávid Luca, Arany minősítést nyert, Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi énektanárral pedig ebből az alkalomból beszélgetett Kati kolléganőnk.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
2: Én évek óta járok a Szekszárdi Cinege Madár népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyok levelet, és hát a kóta kiváló minősítését kapták.
3: És ha jól tudom, ennek lesz folytatása, hiszen az arany minősítésűek egy újabb meghívást kaptak.
2: Így van, bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon.
3: A lányok neve hangozzék el, és hogy milyen dalt adtak elő.
2: Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Roll Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
0: A lányok közül Zsuzsi és Szilvi mikrofon elé állt, úgyhogy hallgassuk meg őket is. Roll Zsuzsanna, a Beszédes József Általános Iskola 3. osztályos tanulója. Ő idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi énekszakán. Hát ha idén kezdett el énekelni, és már arany minősítésig jutott, akkor az már valami.
4: A Cinege Madár népdal éneklési versenyen voltunk hárman. Dávid Lucával, a Lajkó Szilvivel, meg én, Roll Zsuzsanna voltunk a versenyen.
3: Hogy készültetek rá?
4: Jártunk együtt ének órákra így hárman, úgyhogy nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor, és akkor ott másodikak voltunk, akik elő kellett adnunk. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is ezelőtt. Szerintem amúgy jó volt.
3: Voltál már máskor is ilyen versenyen, vagy ez volt az első?
4: Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Hát voltam már ilyen föllépésen, de így versenyen még nem. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a Telekiné Melinda néninek is azt mondta, hogy nagyon szép hangom van.
3: Igaz, hogy most kezdted el az éneklést, még ugye nem olyan nagyon régen, de vannak esetleg céljaid ezzel kapcsolatban?
4: Már gondolkoztam rajta, és sok énekversenyre kijutni, ez úgy jól esik. Szerintem nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni az, hogy kész vagy, és utána várod, hogy mi lesz utána.
0: Zsuzsi tehát 3. osztályos, általános iskolás, nagyon szépen tud énekelni, és nagyon szépen tud nyilatkozni. Lajkó Szilvia pedig a Beszédes József Általános Iskola 4. osztályos tanulója, ő is mikrofon elé állt, Katinál.
3: Mondd el nekem, hogy melyik az a három dal, amit tulajdonképpen elénekeltetek a megyei versenyen.
4: A Cserekberreg, a Téli nyári laboda és a Járjad lábam.
3: A három közül van olyan, amelyiket nagyon jobban szereted?
4: Hát a Járjad lábam. Azért, mert az jó gyors, és nekem azt tetszik meg az üteme.
3: Te egyébként mióta énekelsz, mióta jársz? Ez volt az első versenyed?
4: Nem, mert tavaly is mentünk erre a versenyre, És tavaly óta járok.
3: És eddigi legjobb eredményed a versenyen?
4: Hát az idén volt, mert arany minősítést értünk el.
3: Mennyit jártok egyébként énekarra? Milyen sűrűn van?
4: Hetente kétszer.
3: Mi az, amire készültök? Legközelebbi fellépésetek mi lesz, tudod-e már?
4: Most a 30-án lesz ennek a folytatása. A Cinege Madár énekversenynek a folytatása lesz, mert akik aranyt elértek, azok tovább mehetnek.
0: Tehát aranyminősítést érte Lajkó Szilviáról, Zsuzsanna és Dávid Luca a Tolna megyei Cinege Madár népdaléneklési és népzenei versenyen, amelyet a Babits Mihály Kulturális Központban Szekszárdon 10. alkalommal rendeztek meg. A döntő május végén lesz szintén Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege Madár gála műsorába, és gratulálunk a lányoknak, és köszönjük az interjút és az interjúcsokrot Katinak.
1: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerj meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
3: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
4: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormányfővé választásához. Az előzetes megállapodás ellenére végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, írta Torockai László, a párt elnöke, szombaton az X-en adta hírül az MTI. Torockai László emellett megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktumot kötött a Fidesz és a Tisza, annak érdekében, hogy hozzászólást sem engedélyezve töröljék el a média cégek, a Meta és társai reklámadóját a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényjavaslat keretében, melyet egy nap alatt vita nélkül nyomnak keresztül az országgyűlésen. Torockai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Stadler Csongor, az ESZI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
6: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt, csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
5: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
7: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
5: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
7: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videófelvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
5: Ma és holnap útépítési munkák zajlanak a 6-os számú főúton a 142-es és a 144-es kilométer szelvények közötti szakaszon, a 665-ös körforgalom után Kakasd irányába, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az aszfalt hűlése és a munkagépek mozgása miatt technológiai szünetekre is szükség lesz, ezért napközben időszakos, hosszabb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Az érintett szakaszon akár 6-700 méteres torlódás is kialakulhat. Az egyenruhások arra kérik az autósokat, hogy fokozott türelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a munkaterület közelében, amennyiben pedig lehetséges, választanak alternatív útvonalat az érintett útszakasz elkerülése érdekében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: tudom, hogy tudod-e, hogy ennek a dalnak, amit az előbb Olági Ibolya énekelt, a Magyarország című dalnak van egy eredeti verziója, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy magát a dalt nem Geszti Péter írta, csak
1: akartam mondani, hogy ez nem magyar dal.
0: Nem magyar dal.
1: Igen.
0: És az az érdekes, hogy az eredeti, az Allegria nevű dal, egyébként most rá is kerestem a YouTube-on, mert hogy annyira autentikus a számunkra, mint hogyha a magyar folklort hozná.
1: Simán, igen.
0: És az eredeti is ilyen egyébként.
1: Igen,
0: az eredeti is ilyen. És most újra utána néztem, mert már nem emlékeztem rá, hogy a 90-es évek végén, azt hiszem 2000 elején, ez a Cirque du Soleil, tehát a világ leghíresebb kortárs cirkusztársulatának volt egy előadás, és annak volt ez a betét dal.
1: Ja, ezt nem tudtam. Aha.
0: Igen. Na, és te ezt, amikor előadták 2005-ben, illetve Olá Ibolya előadta eredetiben a Lánchíd tetején, te ezt láttad?
1: Igen. Én még akkor voltam szerintem először Budapesten tűzijátékot nézni, tehát hogy én előtte nem, vagy még nagyon nem mi jártunk mi Budapestre, csak ilyen kirándulások során az iskolával, meg nem tudom, de hogy így nem volt ez akkoriban olyan nagy divatja nálunk, és pont anyukámmal, anyukám barátnőivel, meg az ő kisfiával egy ilyen nyári körtúrán voltunk, és akkor Esztergom, itt Mezőkövesd, de mindenhol így megálltunk, és itt tényleg tök jó kis utazás volt. Az egyik ilyen legjobb nyári emlékem anyával, mert itt belföldön voltunk, de utaztunk, mentünk, jöttünk, a kocsiban mindig énekeltünk, meg nem tudom, szóval tényleg itt tök jó
0: élmény volt. Hány éves voltál te, amikor 2005-ben bemutatták
1: mondom,
0: ezt a dalt?
1: Ilyen 12, igen, 11-12 év.
0: És akkor ennek az állomása volt ennek a körutazásnak?
1: Igen,
0: az
1: volt, az, mert előtte voltunk 19-én a Esztergomba, ott is egy ilyen hatalmas nagy banzáj volt, és akkor hát menjünk föl Budapestre Esztergomból, és én emlékszem rá, hogy annyira tényleg így még most is ugyanez az emlékem jön elő, hogy nem csak azért, amilyen videót föltettek, ugye bár most, hogy így megrohamozták a parlament előtt itt.
0: Még vízben járt
1: igen, annyira jó volt, hogy mindenki, ahogy tudott, valahogy oda keveredett a térre, hanem, hogy előtte megnéztük az István a királyt, és akkor utána egyszer csak felcsendült este, és nem is tudtuk, hogy honnan, mert ugye azt nem láttuk, és akkor volt egy ilyen hatalmas nagy kivetítő, és akkor ott, hogy a Lánchíd tetején áll Olá Ibolya, és ezt a dalt énekli, és az is valamilyen katartikus érzés volt, és nagyjából ugyanezt éreztem most is.
0: És ez gyerekként is tök
1: gyerekként is nagyon, igen, hogy lehet ilyet énekelni, vagy hogy nekem még akkor valószínű nem jelentett ennyit Magyarország, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy de akkor ezt így hallgatni élőben, az egy nagy élmény volt. Pláne úgy, hogy mondom, utána annyi minden történt, hogy valami robbanás is volt, valami tűzijátékos hajón, meg csőtörés, és így folyt a víz, és ott szaladgáltak az emberek jobbra-balra, ilyen tök nagy fennforgás volt, és úgy kerestük az autót, hogy akkor gyorsan szaladjunk az autóhoz. Úgyhogy, igen.
0: Na ja, hát, mikre emlékszel?
1: Ilyen
0: na,
1: jó kis dolgok
0: igen,
1: voltak.
0: Így most a 2005-ben már beugrik nekem, és én személyesen így még nem láttam, nem hallottam, de minden esetre. Tehát a pénteki napon ez a dal is felcsendült, és hát mondom, akkor már mégiscsak kezdjük ezzel a 9 órát, itt a nagy átadás átvételünkben, egyébként pedig meglepetést okoztál a számunkra. Mert,
1: a hajammal.
0: Mert, igen, tehát egy nő nagyon határozottan meg tudja lepni a környezetét. Nem tudom, hogy a férjedet mennyire lepted
1: nagyon,
0: meg.
1: Nagyon.
0: Amikor új hajszínnel jelenik
1: meg. Nem tudta.
0: Meg.
1: Igazából ez a múlt héten csütörtökön gondoltam ki, hogy megyek pénteken fodrászhoz, ott még megvolt nagyjából, hogy a szokásosra befestjük, kicsit vágunk belőle, és akkor haladunk tovább. Nagyon régóta szerettem volna már új hajszínt, de nagyon gyáva voltam hozzá, és nem az, mert annyira szerettem az előzőt is. Szóval az nagyon bevált, az eredeti hajszínem volt ugye felül, és
0: na,
1: akkor
0: hát
1: egy
0: épp
1: ilyen...
0: ezt akartam kérdezni, hogy most ez az eredeti, mert egyébként nem. Láttam én fotót vagy videót igen. Ilyen hajszínnel róla.
1: Van, persze.
0: De sötét barna lettél.
1: De nem, az az eredeti hajszínem, ami aha. Eddig volt, és akkor ugye egy ilyen kis pici, ilyen szőke melír volt benne. De hogy annyira régóta nézegetem már, és... tényleg úgy voltam vele pénteken, hogy jó, megyek,

0: és megcsináltatom. És akkor emlékszem, hogy küldtem a férjemnek, és így teljesen így küldött vissza egy ilyen vicces fejes képet, ilyen gifet Instagramon, és akkor megjöttem, és csak így nézett, és annyira cuki volt, hogy nagyon szerette, amikor nekem ilyen sötétebb hajam volt, akkor az neki nagyon tetszett. Aztán igazából mondta, hogy neki mindenhogy tetszem, szóval, de mondta, hogy ez nagyon dögös.
1: Neki ez nagyon dögös?
0: Nagyon
1: milyen
0: dögös.
1: Milyen érdekes, volt. Tehát nem mindig a szőkébb árnyalat a dögös a férfiak számára.
0: Nem. De mondom, tehát, hogy így nagy inváziót keltett, amikor így a barátokhoz mentünk délután, és akkor így a barátom, hogy ez nem a barátnőnk, ez egy új lány. Szóval nagyon cukik voltak, de hogy inkább pozitív visszajelzés. Mindegy, abszolút. Nagyon fura vagy, ez volt az egyik, hogy nagyon fura vagy, hogy így, hát mi megszoktunk, hogy ez szőkésen, vagy valaki csak így ismert. Aha. Például van olyan is, aki azért, mint mert most már 2020-ban lettem újra barna, ugye sok év vörös után, úgyhogy ez volt az, ami, hogy így, ó, ezt még nagyon meg kell szokni, de nagyon jó. Ez
1: nem fura, én is csak azért lepődtem meg, amikor beléptél az ajtón, mert ugye egy pillanatra ugye hát az ember észreveszi, igen, hogy mi a helyzet. Egyébként ez is érdekes kérdés, hogy vajon észreveszi-e. Képzeld el, hogy egyszer jártam úgy, na, hogy egy nagyon kedves férfi ismerős, akivel viszonylag sűrűn találkoztunk egy társaságban, hát a baráti társaságban, és hát ő neki volt egy időben szakálla, de ilyen korombele, tehát mitől voltunk 30, uh-huh, de nem, még annyi se. Jaj, 20 évesek voltunk, 20 évesek voltunk, és ő szakállat neveztett, és szakáll bajusz, elég sokáig így azzal élt. És képzeld el, hogy egyszer, amikor nem tudom már, hova megint a társaságban találkoztunk, és akkor így köszöntöttük egymást, és így ránéztem, és mondtam, hogy milyen jó az új frizura! Egyszerűen nem tudtam, hogy mi rajta a más.
0: Mi a más,
1: és emlékszem, hogy annyira, hogy kikerekedtek a szemed, de nem mondott semmit, és aztán a társaságból, hogy jössz, mész, és akkor egyszer csak valaki megszólalt, így mondta nekem, hogy te mi szólsz ahhoz, hogy a Gyuri levágatta a szakállát, meg a bajuszát? Mondom, te Jézus, jó ég!
0: Az volt
1: rajta a furcsa, hogy meg a frizuráját megdicsértem.
0: Mert valami, igen,
1: tudtam, hogy
0: más.
1: Valami más, igen.
0: Igen.
1: Szóval és ennyit arról, hogy mondjuk a te barna hajadra ki hogyan reagál.
0: Nagyon. De hogy így tényleg inkább a pozitív visszajelzés volt az, hogy ugye nagyon sokan azért így is ismertek, tehát hogy hasonló. Nekem ugye, jó, most ez egy világosabb árnyat, vagy az ilyen csoki barna, de hát a fekete az, hogy még erősebb, azt sosem szeretném újra, uh-huh, bár a Lőrinc nagyon szeretné a feketét. Teljesen megvan érte vadulva. De már ez is jó, azt mondta, hogy már ez is jó, hogy ilyen jó sötét.
1: Na, hát figyelj, akkor nagyon jól tette, tehát a férjednek ez tetszik. Akkor...
0: Mondtam, hogy új feleség, ennyit írtam neki, amikor, hogy új feleséged van, és akkor küldtem egy képet, és tudom, teljesen, amikor megjöttem, és csak így csillogó szemekkel nézett, és annyira jól is esett tőle, hogy most figyelj, tudod, a hétköznapok, hogy mindig egyébként megdicsér, ha csinos vagyok, vagy úgy segít abban, hogy lehet, hogy ezt ne ezt vedd föl, hanem a másik az jobban áll, vagy uh-huh, szoktam neki, amikor esküvőre megyek, hogy én is bizonytalan vagyok valamiben, hogy hát most én nem tudom, lehet, föl vagyok puffadva, nem úgy vagyok, nem tudom, és na, vegyél föl inkább mást, vagy hogy, szóval mindig uh-huh, próbál ebben segíteni, de hogy teljesen így sokkot kapott, hogy nagyon jó, nagyon szép vagy, annyira cuki volt.
1: Hát hallod, szerintem ez egyébként a ritkábbik eset, mert ugye mindig azt emlegetjük, hogy a férjek nem veszik észre.
0: Nem, nagyon, persze.
1: Fodrásznál igen, voltunk. Igen.
0: Hát az, fodrásznál. Hát ugye mindig ugyanolyan, és akkor, hát de ugyanilyen a hajad. Mindig. Ezt most észrevettem, mert nem ugyanolyan. Meg, hogy nagyon szerette, amikor ilyen kicsit rövidebbre vágattam a hajam. Volt egy pont ilyen szegcsontigérős hajam is. Most ez csak azért vágtuk le most, mert nagyon csúnya volt már a vége, és mm-hmm, akkor voltam, gyorsan is nő egyébként, most pedig nagyon sokáig nem, de most gyorsan is nő, meg úgy voltam, már ráfért nagyon, főleg itt a szezon, hogy most majd nekiesek mindig a göndörítővel, meg a mindennel, és ez így most pont tökéletes, hogy szépen egészségesen le van vágva. nagyon szereti a rövidet, és akkor, hogy á, most már csak a rövid kéne, hogy most már csak a rövid hajam legyen. Nem lesz. Hihetetlen. Rövid nem lesz. Hihetetlen. Ennyire lehet rövid, maximum, de ennyi.
1: Ez is ritka, hogy mondjuk egy férfi vagy egy férfi, hogy neki milyen frizura tetszene egyébként. Na, egyébként pedig, ha már kivesézzük így az új hajadat, igen, és hajszínedet, tulajdonképpen köszirét tesszük majd, és mindenki megcsodálhatja, ha minden város jól napja megy, szombaton délelőtt, mi?
0: Igen, nagyon már nagyon várom. Én nagyon várom már. Lenyűvel tök jók voltunk, szerintem múltkor.
1: Igen.
0: Élveztem a szaladgálásunkat mindenhova, tehát az komolyan így kívülről látni szerintem nagyon mókás lehetett, ahogy mi ott jövünk, megyünk, intézkedünk.
1: Ahogy te szoktad mondani, isteni volt.
0: Isteni
1: volt. Igen, ugye arról van szó, hogy jön a városnapja, és a szombati nap lesz az, igen, nap, amikor 9 órakor a Csengeitől
0: elindul a felvonulás.
1: És ugye tavaly Levivel, illetve tulajdonképpen te végig tudósítottad a felvonulást, a kis farmer szerkódban nagyon jó volt, és hát ugye erre
0: nem volt olyan nagyon meleg, de aztán a végére már jó idő lett. Hát egy paksafelmes pólóban voltunk.
1: Tényleg. És akkor arra a farmer,
0: és akkor arra egy farmer jacket, mert ott még reggel hűvösebb volt, aztán utána meg olyan meleg lett, hogy majdnem megfőttünk.
1: Most nem tudom, hogy mit mondanak, a jó időt mondanak szerintem.
0: Hát most a héten végére ilyen nagyon katyvaszos időjárás van, de, igen, de szombatra elején talán most még esőt ír, de hát max esernyővel vonunk
1: hát,
0: végig.
1: Tényleg.
0: De nem, szerintem jó lesz. Most így a hét elejére mondta ezt a rosszabbat, igen. Hát most, jó, akkor megint felkerül a farmer jacket, mi baj lehet.
1: Így van, így van. Tehát az a lényeg, hogy idén is arra készülünk, hogy tudósítsunk, és tudósítasz majd a Facebook oldalunkon keresztül. Egyébként azt valahogy meg kéne oldani, hogy ne tűnjenek el ezek a tudósítások, mert ugye mivel Facebook live, igen, élő tudósítások, igen, voltak, ugye ezeket 30 nap múlva letörli a Facebook.
0: Ezt nem is tudtam.
1: Ja, tényleg? Na, nem. Hát ezek nincsenek már fönt. Már.
0: Ja.
1: Tehát
0: jó, hát
1: lekerültek. Tehát azokat valahogy le kéne menteni, és újra kitenni.
0: Igen.
1: És hát nagyon-nagyon sokan, akik nem tudtak kimenni, vagy valamiért nem mentek ki, hát nagyon az, sokan megnézték.
0: Meg ugye
1: program,
0: igen, igen, meg ugye tök sok programot is elárultak ott, meg ott, akivel beszéltünk. Szerintem így jó volt az a része.
1: Nem tudom, hogy a civil szervezetek közül melyik beszélgetést élvezted a legjobban. Ugye próbáltál végig menni a soron,
0: szinte
1: utána
0: mindenkivel
1: meg sprintben előre szaladni. Ez nagyon jó volt.
0: Igen, igen, igen. Hát én azt láttam, hogy mindenki úgy vevő volt arra. Pont egy kicsit tartottam attól, hogy majd nem lesznek annyira közlékenyek, vagy kommunikatívak az emberek, és nem azért, mert nem szeretnek szerepelni. Nagyon ritka az, aki úgy szeret beszélni kamera előtt, és egyáltalán nem éreztem ezt. Nagyon cukik voltak, tényleg mindenki egytől
1: nem,
0: egyik.
1: Nem, hallod? Sőt, én nekem inkább úgy tűnt, olyan emlékeim vannak, hogy ugye veszi a Levi, ahogy ott,
0: igen,
1: ott már mész a sorok mellett, és keresgész, és ide gyere, ide,
0: igen,
1: gyere, minket is mutasd be.
0: Igen,
1: tehát inkább
0: meg,
1: ez, inkább
0: meg
1: ez.
0: Meg ugye jöttek az ismerősök, akiket tényleg úgy én is ismertem, mert a polgármester asszony is fölvonult, nem tudom, vele is beszéltünk, szóval, hogy tényleg mindenki, aki úgy éreztem, hogy tényleg úgy kommunikálni szeretne, és így odajön. Hát nekem az egyik legemlékezetesebb, hát most nem emlékszem a nevükre, az a banda, akiket még ide is meghívtunk utána.
1: Jaj,
0: ott a Levivel sétáltunk.
1: Ilyen rezes banda, volt,
0: és ilyen, mit tudom, a Maroon 5, meg a nem tudom, miket játszottak.
1: Popslágereket.
0: Igen,
1: játszott.
0: Nagyon extra volt.
1: Ja,
0: ők vezették. És
1: ez
0: hozzájuk
1: most
0: futottam,
1: is így lesz.
0: Nem tudom, de hozzájuk futottam, és akkor, amikor egy kis pihibe voltak, akkor így lecsaptam rájuk, és mondjuk jöttünk hazafele Levivel, és sétáltunk az autóhoz, ugye vissza a Csengeihez, és ott ültek a koktélozónál, és hogy adjatok már valami elérhetőséget, hogy tudjunk benneteket ide is meghívni.
1: Igen, de aztán végül is nem jött
0: nem
1: össze.
0: Jöttek, nem tudtak eljönni, amikor ugye meg lettek hívva, de nem is ez a lényeg, hanem tényleg zseniális volt. Én azt nagyon-nagyon élveztem, azt meg annyira jó volt a vibe, ott nagyon-nagyon király volt.
1: Igen, azt nem tudom a mai napig, hogy kinek az ötlete volt, hogy őket oda tenni a sor elejére.
0: Nem tudom, de nagyon király volt.
1: De szenzációs volt tényleg, mert
0: kíváncsi
1: hogy
0: vagyok, hogy idén is ott lesznek-e, kik lesznek majd, akik esetleg újonnan jönnek felvonulás szinten, meg hát biztos lesz ugye rengeteg régebbi, aki tényleg így többször felvonult már az évek során itt a Városnapja alkalmából. Jó lesz szerintem.
1: Nagyon jó lesz egyébként, mondom a hallgatóknak is, hogy szerdán reggel 8 órára érkeznek azok a csengei és kollégák, akik a Városnapi rendezvény szervezéssel foglalkoznak, és akkor ők majd behatóban szerintem beavatnak bennünket egy-két kulisszatitokba, de egyébként az, hogy a felvonuláson kik vesznek részt, az nem is baj, hogyha mi városlakók nem tudjuk előre. Pont az a lényeg, hogy végignézzük,
0: olyan
1: nem?
0: Jó, igen.
1: Ott van a tábla, meg általában be is öltöznek valami
0: egységesbe. Meg hogyha valaki néptánc, csillagsó, nem tudom, abszolút. Szóval több ilyen volt, hogy olyan ruhába is mennek, szóval énekelnek. Magány, igen.
1: Épp most
0: Whirling volt, akkor ott whirlingeztek, tök jó volt, azt is felvettük, emlékszem ott a levél, és akkor beszéltem ugye az egyesületeknek, akár az elnökével, vagy képviselőjével, szóval tök jó volt, szerintem ez úgy érdemes volt kimenni, meg akár nézni az élő közvetítést is, aki nem tudott kimenni, vagy éppen nem úgy volt ideje rá, úgyhogy ez jó volt.
1: Igen, épp ma reggel itt volt nálam ugye Páfi Kati, mert hogy az atommanókkal is felvonulnak, ők lesznek egységes pólóban, és itt volt nálam Olga Uraszinova, aki pedig az Atomstroj Exportot képviselte, és tényleg tök jól elbeszélgettünk arról, hogy végül is az ő 300 fős munkavállalóikból kiindulva, plusz az alvállalkozók, minimum 500 orosz él jelen pillanatban Pokson, és az azért elég nagy létszám, és képzeld el, szibériai leves specialitással fognak várni ott a stannál mindenkit, és én ételkóstolókat, meg egy üzbegisztáni specialitással, képzeld el, úgyhogy ők is egy gasztronómiai dolgokban fognak
0: utazni.
1: Ez
0: tök jó volt, ugye, hogy a halászléfőző versenyen is ott ugrándoztunk.
1: Igen, a bográcsok között.
0: Nagyon sok ismerős volt, és akkor ott is volt, hogy három fajta is készült, egy, ami tipikusan ugye ilyen paksi halászlé, aztán bajai halászlé, és akkor volt egy olyan, ami ilyen fehér színű
1: volt. Nem volt piros, emlékszem.
0: Hogy én néztem, hogy én nem is, mert hogy az majd úgy kerül bele, hogy csak ez most a hagyma része, és akkor most így főzzük le. Én csak ott így néztem, hogy hát jó, hogy sajnos nem tudtunk nagyon kóstolni Levivel, pedig már nagyon tudtunk, van ott a finom illatok terjengtek a levegőbe. De hogy ugye hát az még nagyon az eleje volt ennek, mert csak később délután, dél egy óra környékén volt csak maga a kóstolás, és utána volt az eredményhirdetés délután. De tök jó volt, hogy mindenki úgy nagyon kapott az alkalmon, és akkor igen, ide is jetsz, akkor ott mindenhol megkínáltak bennünket mindennel, pogácsával, friss, nem tudom.
1: Csak halászlé nem jutott. Na, majd idén ezt valahogy kitaláljuk. Állítólag Zéti fog főzni a városnak, nem tudom én hány száz főre, majd két főt még plusz oda benevezünk.
0: Jó, rendben.
1: Megoldjuk.
0: Zéti, ha hallgatsz bennünket.
1: Igen, gondolj, légy szíves a kollégákra. Na, egy szó mint száz, mindjárt fél tíz. Andi megy, Vivi jön, és a Városnapja alkalmából, ne felejtjétek, kedves hallgatóink, hogy Város hete zajlik itt a Paks FM-en, ebből az alkalomból van egy fantasztikus játék, ami elindult, hogy Vivi prezentálja a továbbiakban. És hát akkor, ha már így alakult, akkor szerintem zárhatjuk nyugodtan paksi előadóval, paksi előadókkal az élesztőt. Egyébként Gabi lesz a best of órás.
0: Igen, a héten.
1: És csak paksi előadóktól fog játszani. Így a Városnapja alkalmazni, hogy tök jó.
0: Jó lesz.
1: Tök jó, mert a újak is, régiek is, nagyon sok dalunk van egyébként, amit paksi zenészek hoztak össze az elmúlt években. Vivi, tiéd a terep.
0: Jövök.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: slágereivel.
1: Dogsefem. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
8: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, hogy milyen időjárás várható a mai napon, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Ed Sheerantől az Azizám 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

A Honey Beast-től szólt a Maradók 2013-ból, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárás várható a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint jön az év eddigi legzivatarosabb napja, a hétfői napon, azaz ma. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, napközben záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős, viharos széllökések is kísérhetik. Déli, délnyugati szél napközben élénk, erős lesz. Délutára azért 22 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Egyébként nincs kint hideg, de azt javaslom, hogy mindenképp legyen nálatok a mai napon esernyő, hogyha kimozdultok otthonról vagy a munkahelyről, és természetesen hallgassatok továbbra is minket. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol azt fogjuk megnézni, hogy holnap milyen idő várható. Most viszont megyünk tovább a jó zenékkel. Calvin Harris érkezik, tőle pedig a How Deep Is Your Love 2015-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Sávlezárás várható május 12-én kedden az M6-os autópályán Budapest határában, a Pécs felé vezető oldalon, a 15-ös és a 16-os kilométer között, ahol burkolat felújítás miatt egy sávot lezárnak 8 órától 17 óráig. Szintén az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtó ágat zárták le. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton a 65-ös főút után Szekszár térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. Ma és holnap a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Aki teheti, a fent említett időszakban válasszon másik útvonalat. Szintén a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Paks-Kölesd összekötő úton Árok-Patkai szegélyrendezés zajlik az 1-es és a 8-as kilométer között, valamint kaszálás is a 0-as és a 22-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton szintén kaszálás zajlik a 0-as és a 20-as kilométer között, mindkét irányba szintén útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok a mai napra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében, adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Magyar Pétert, a Tisza pártelnökét választotta miniszterelnöknek az országgyűlés a parlament alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza pártelnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az eskü okmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűz oltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Tanulj cirkusz címmel szervez cirkuszi készségfejlesztő foglalkozást óvodások számára a Hagyományok Háza és a Petőfi Kulturális Program, adta hírül Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. A programot a Nemzeti Artista, Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. Biztosítja. Az eseménynek a németkéri tornaterem ad otthont 2026. május 19-én kedden 10 órától. A foglalkozás célja, hogy játékos formában fejlessze a gyermekek mozgáskészségét a cirkuszművészet eszközeinek segítségével. A rendőrség napja alkalmából Rocó István rendőr alezredes a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt főellenőre kapta a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre elismerést. A 26 éve szolgáló rendőr szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki a rangos díjat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, hogy velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok még nektek Páti Kati kolléganőmtől is egy tudósítást, aki a Tolna megyei Cinegemadár népdal éneklési és népzenei versenyen vett részt. Erről hozott nektek interjúkat. És hát játékban vagyunk ezen a héten is, ahol értékes ajándékokat fogunk kisorsolni köztetek. A fődíj pedig egy halott pénzes fotózkodás lesz itt a Város napja alkalmából. Szóval megéri minket hallgatni és velünk játszani. Az óra végén még jönnek a közlekedési hírek, de csak a jó zenék után szóljon most Olivia Dean-től a Man I Need 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskentől az Araltóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmus Sportenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa

0: Barasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz 19 órakor. Láthatjátok ezt a darabot? Május 20-án Abba és Bonnie M koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását, mert hogy Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege madár népdal éneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket, a hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben megmérettethetik magukat, a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák Népdal csoportja, Lajko Szilvia, Roll Zsuzsanna, Dávid Luca aranyminősítést nyertek. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi énektanárral kolléganőnk beszélgetett, ezt hallhatjátok most.
2: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege madár népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet, és hát a Kóta kiváló minősítését kapták.
3: És ha jól tudom, ennek lesz folytatása, hiszen az aranyminősítésűek egy újabb meghívást kaptak.
2: Így van, bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon.
3: A lányok neve hangozzék el, és hogy milyen dalt adtak elő.
2: Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajko Szilvia, Roll Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
1: Roll Zsuzsanna, a Beszédes József általános iskola harmadik osztályos tanulója, idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola népi ének szakán. Vele beszélt kolléganőnk, ezt hallhatjátok most.
4: A Cinege madár népdal éneklési versenyen voltunk hárman, Dávid Lucával, a Lajko Szilvivel, meg én, Roll Zsuzsanna voltunk a versenyen.
3: Hogy készültetek rá?
4: Jártunk együtt ének órákra így hárman, úgyhogy nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor, és akkor ott másodikak voltunk, akik elő kellett adnunk. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is ezelőtt. Szerintem amúgy jó volt.
3: Voltál már máskor is ilyen versenyen, vagy ez volt az első?
4: Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Hát voltam már ilyen föllépésem, de így versenyen még nem. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a Telekiné Melinda néninek is azt mondta, hogy nagyon szép hangom van.
3: Igaz, hogy most kezdted el az éneklést, még ugye nem olyan nagyon régen, de vannak esetleg céljaid ezzel kapcsolatban?
4: Már gondolkoztam rajta, és sok énekversenyre kijutni, ez úgy jól esik. Szerintem nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni az, hogy kész vagy, és utána várod, hogy mi lesz utána.
1: Lajko Szilviával, a Beszédes József általános iskola negyedik osztályos tanulójával is váltott pár szót. Kati, ezt hallhatjátok most.
3: Mondd el nekem, hogy melyik az a három dal, amit tulajdonképpen elénekeltetek a megyei versenyen.
4: A Cserekberreg, a Téli nyári laboda és a Járjad lábam.
3: A három közül van olyan, amelyiket nagyon jobban szereted?
4: Hát a Járjad lábam. Azért, mert az jó gyors, és nekem azt tetszik meg az üteme.
3: Te egyébként mióta énekelsz, mióta jársz? Ez volt az első versenyed?
4: Nem, mert tavaly is mentünk erre a versenyre, és tavaly óta járok.
3: És eddig a legjobb eredményed a versenyen?
4: Hát az idén volt, mert aranyminősítést értünk el.
3: Mennyit jártok egyébként énekarra? Milyen sűrűn van?
4: Hetente kétszer.
3: Mi az, amire készültök? Legközelebbi fellépésetek mi lesz, tudod-e már?
4: Most a 30-án lesz ennek a folytatása. A Cinege madár énekversenynek a folytatása lesz, mert akik aranyt elértek, azok tovább mehetnek.
1: A döntő május végén lesz Szekszárdon, a legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege Madár gála műsorába.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhet a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését, mert hogy a Város Hete alkalmából játszunk, ahol értékes nyeremények kerülnek majd kisorsolásra, és csütörtökön pedig a fődíjat is kisorsoljuk, mert hogy a főnyeremény egy közös fotó lesz a Halott Pénz zenekarral a Paksi Város napi koncerten péntek este, úgyhogy megéri minket hallgatni és velünk játszani. Melyik városban alapították a Halott Pénz zenekart? A. Miskolc, B. Pécs. A helyes válaszokat ezen a héten a Facebook oldalunkon található játék posztjánál várom. Játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Sávlezárás várható május 12-én kedden az M6-os autópályán Budapest határában, a Pécs felé vezető oldalon, a 15-ös és a 16-os kilométer között, ahol burkolat felújítás miatt egy sávot lezárnak 8 órától 17 óráig. Szintén az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-ás autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Szintén az M0-ás autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtó ágat zárták le. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton a 65-ös főút után Szekszár térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközbeni jelzőrös irányításra számítsanak. Ma és holnap a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Aki teheti, a fent említett időszakban válasszon másik útvonalat. Szintén a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Paks-Kölesd összekötő úton Árok-Patkai szegélyrendezés zajlik az 1-es és a 8-as kilométer között, valamint kaszálás is a 0-as és a 22-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton szintén kaszálás zajlik a 0-as és a 20-as kilométer között, mindkét irányba szintén útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok a mai napra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: Tagse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
4: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
3: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormányfővé választásához. Az új kormánynak világos felhatalmazása van, és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki a politikus. Stadler Csongor, az ESZI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
6: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt. Csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
5: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
7: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
5: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
7: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videó felvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: A bajnoki bronzérem megszerzéséért lép pályára a szezon utolsó fordulójában május 16-án a Paksi FC, amely a Diósgyőr otthonában zárja a 2025-2026-os idényt. A játékosok szerint nehéz mérkőzés vár rájuk, ugyanakkor motivációt jelent, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a DVTK-t. A mérkőzés tétje a bajnoki bronzérem megszerzése. Amennyiben sikerülne elhoznia a 3 pontot a paksiaknak Diósgyőrből, abban az esetben a 2024-es második és a 2025-ös harmadik helyezés után zsinórban harmadszor, a klub 20 éves története során pedig összesen negyedszer végezne a dobogón a paksi csapat, a honi labdarúgás legmagasabb osztályában.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik eddig a napja. Én ebben az órában is hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis jön az elmúlt 30 évből egy év, amit kiválasztottunk, hogy melyik az hamarosan kiderül. Szó lesz arról is ebben az órában, hogy ki fogja énekelni az idei foci VB hivatalos dalát. Szerintem már kitalálhatjátok, nem árulok majd el ezzel nagy titkot, de hamarosan erről is majd szó esik, és jön a mai nyereményjáték kérdése is, de mint tudjátok, hogy nem az SMS és Viber üzenetekben várjuk a helyes megfejtéseket, hanem a Facebook oldalunkon, a játék posztjánál várom komment formában. A helyes megfejtéseket este sorsolunk, és csütörtökön a fődíjat is, ami az lesz, hogy lehet fotózkodni majd a Halott Pénznek, vagy a Halott Pénz zenekarral péntek este, úgyhogy megéri minket hallgatni és velünk játszani. Most viszont megyünk tovább a zenékkel, szóljon Alex Warren-től a Fever Dream 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

Lotfi Beggy és a Margaret Island szólt, tőlük pedig a Csillagtalan 2015-ből. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő órában, mert hogy jönnek az elmúlt 30 év legjobb slágerei, abból is hát kiválasztottuk a 2015-ös évet, és olyan előadókat hozok még nektek, mint a Lost Frequencies, a Zara Larsson, Well Hello, Halott Pénz, Maroon 5, Honey Beast, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább egy 2025-ös lágerrel. Taylor Swift fog szólni, től pedig az Opalite.

Élvezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM. Összeköt. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Sakirától szólt a Hips Don't Lie 2006-ból, és hát megint az énekesnő dalát választotta a nyári futballbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Futball Szövetség, vagyis hát a FIFA, írja a BBC. A 49 éves kolumbiai énekesnő csütörtökön mutatta be a Die Die című dal részletét, amely az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezésre kerülő torna himnusza lesz. A dal fülbemászó refrénje így szól: Die, die, we go, Dale, Ale, let's go. Mindenki készüljön fel, hogy idén nyáron ettől fognak zengeni a stadionok. Ez Shakira második hivatalos világbajnoksági himnusza, egyébként a 2010-es dél-afrikai tornán elhangzott Waka Waka után, de a 2014-es tornán is kapott feladatot, az ő dala volt a bajnokság második himnusza, a La La La című dal, amelyet a riói záró ünnepségen adott elő. Hamarosan remélem meg tudom nektek mutatni Shakira legújabb dalát, addig is megyünk tovább a Paks FM legjobb slágereivel, szóljon most Medúza és a Good Boys közöse a Piece of Your Heart 2019-ből.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését, mert hogy a Város Hete alkalmából játszunk, ahol értékes nyeremények kerülnek majd kisorsolásra, és csütörtökön pedig a fődíjat is kisorsoljuk, mert hogy a főnyeremény egy közös fotó lesz a Halott Pénz zenekarral a Paksi Város napi koncerten péntek este, úgyhogy megéri minket hallgatni és velünk játszani. Melyik városban alapították a Halott Pénz zenekart? A. Miskolc, B. Pécs. A helyes válaszokat ezen a héten a Facebook oldalunkon található játék posztjánál várom. Játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

0: legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

0: Jude Law-tól szólt a Presso 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert Gabi hírei után visszajövök hozzátok, és hozom a 2015-ös év legjobb slágereit a Best of órában.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
5: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
8: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
9: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
8: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
10: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Magyar Pétert, a Tisza pártelnökét választott a miniszterelnöknek az országgyűlés a parlament alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza pártelnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az eskü okmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűzoltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Így közlekedtek ti címmel gyermekrajzpályázatot hirdetett a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. A felhívás célja, hogy az óvodások és az általános iskolás diákok a biztonságos közlekedést mutassák be kreatív alkotásaikon keresztül. A pályázatra Tolna Vármegyében élő óvodások, valamint általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, A4-es vagy A3-as méretben. A pályaművek postai úton vagy személyesen nyújthatók be a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság részére a 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 1921-be. A pályázat beadási határideje 2026. május 15-e 16 óra. Ma és holnap útépítési munkák zajlanak a 6-os számú főúton a 142-es és a 144-es kilométer szelvények közötti szakaszon, a 665-ös körforgalom után Kakasd irányába, tájékoztat a Tolna Vármegyei Rendőrség a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az aszfalt hűlése és a munkagépek mozgása miatt technológiai szünetekre is szükség lesz, ezért napközben időszakos, hosszabb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Az érintett szakaszon akár 6-700 méteres torlódás is kialakulhat. Az egyenruhások arra kérik az autósokat, hogy fokozott türelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a munkaterület közelében, amennyiben pedig lehetséges, választanak alternatív útvonalat az érintett útszakasz elkerülése érdekében. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház heti 40 órás munkaviszonyban kontroller munkatársat keres szekszárdi munkavégzési helyjel. A meghirdetett pozícióban többek között elemzési, adatszolgáltatási és vezetői döntéselőkészítési feladatokat kell ellátni. A munkakör betöltéséhez felsőfokú közgazdasági diploma szükséges, egészségügyi finanszírozási ismeretek pedig előnyt jelentenek. A kórház határozatlan idejű teljes munkaidős foglalkoztatást, szakmai fejlődési lehetőséget és kedvezményes étkezést kínál a leendő munkatársnak.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
11: 12 óra 4 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a 2015-ös év legjobb slágereit. Megéri minket hallgatni ebben az órában is, mert hogy nagyon erős a felhozatal, és egy igen jó előadói listát sikerült összehozni, úgyhogy hallgassatok bennünket. Meg is kezdjük az órát a Lost Frequencies-szel, tőlük pedig szóljon az Are You With Me 2015-ből.
1: Best of 30 déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.
12: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Rózsa Magditól szólt az április 2015-ből, és hát összesen 10 zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismert el idén könnyű és komoly zenei kategóriában az Artisjus. A díjakat idén 26. alkalommal május 11-én adták át. László Attila életműdíjat kapott, a többi könnyűzenei kategóriában pedig Rózsa Magdi, Rácz Gergő, Kökény Dani, Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos Kóli és Fábián Balázs szerzőpáros vehett át az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által kiosztott díjakat a Magyar Zeneházában. A díjazottak közül Rózsa Magdi kapta az év könnyű zenei szövegírója díjat, könnyű zenei alkotója életműdíjat kapott László Attila, az év könnyű zeneszerzője Rácz Gergő lett, az év produkciója Hungária Vissza-Vissza koncert, az MVM Domban megrendezésre kerülő koncert volt 2025. június 6-án és 7-én, az év junior könnyű zenei alkotói Gerlóci Zsigmond és Kökény Dani lett, az év komoly zenei műve pedig Dobszai Meskó Ilona, Egyenes Labirintus és Virág András Gábor Penge Lingua lett, az év magyar nóta szerzője pedig ifjabb Sárközi Lajos lett. Hát innen is gratulálunk a díjazottaknak. Rózsa Magdi, ugye az imént hallott, ő lett a könnyű zene szövegíró díjazottja, úgyhogy mindenkinek gratulálunk innen a stúdióból, és most pedig megyünk tovább. Lotfi Begivel és Margaret Islanddel, tőlük pedig szóljon a Csillagtalan, szintén a 2015-ös évből.

Hello és a halott pénz ködöse szólt az Emlékszem Sopronban 2015-ből, ami ebben az évben a Volt Fesztiválnak a hivatalos dala is lett, úgyhogy imádtam, imádjátok ti is szerintem a mai napig, mert ez annyira jó kis bulis nóta, hogy rögtön meghozta a kedvem a nyárhoz és a fesztiválozáshoz. Na, de nem kell annyira messze mennetek, hogyha a halott pénz koncertre szeretnétek eljutni, mert hogy pénteken, május 15-én este 8 órakor itt Paks városában a Város napja alkalmával fognak fellépni, és egy hatalmas bulit fognak csapni, ebben biztos vagyok, és azt is megkockáztatom, hogy ez a dal is fel fog csendülni, de egyébként még, hogyha anyuka ként gondolok erre a napra, nem csak magamnak, hanem a gyermekemnek is tudok egy nagyon szuper programot, mert hogy 18 órakor Kalapjakab gyermekkoncert lesz, majd ezután 19.45-től DJ Venom fogja a DJ szettjével egy kicsit hangolódni, vagy vele fogtok hangolódni a halott pénz, úgyhogy megéri kimenni a Város napja alkalmából. 16-án reggel a felvonuláson pedig velünk találkozhattok, és beszélgethettek velünk, jó lesz, ígérem. Most viszont mi megyünk tovább, Quapsal, tőle pedig szóljon a Walk 2015-ből.

0: Years and Years-től szólt a King 2015-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan visszatérek hozzátok, és Gabi hírei után még egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pistiás zenekartól.
3: Megnyitottuk a célcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
2: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
4: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
2: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: összeköt.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 11-én hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Kontrollert keres a szekszárdi kórház. Nemzetközi versenyen lett első az ESZI tanulója. Útlezárások vannak a 6-os főút Tolna megyei szakaszán. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
3: Stadler Csongor az ESZI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
4: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt. Csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
3: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
5: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világ magyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
3: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
5: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák, ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videó felvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
3: A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta írul az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűz oltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Ma és holnap útépítési munkák zajlanak a 6-os számú főúton a 142-es és a 144-es kilométer szelvények közötti szakaszon, a 665-ös körforgalom után Kakasd irányába, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az aszfalt hűlése és a munkagépek mozgása miatt technológiai szünetekre is szükség lesz, ezért napközben időszakos, hosszabb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Az érintett szakaszon akár 6-700 méteres torlódás is kialakulhat. Az egyenruhások arra kérik az autósokat, hogy fokozott türelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a munkaterület közelében, amennyiben pedig lehetséges, választanak alternatív útvonalat az érintett útszakasz elkerülése érdekében.
1: Fox-FM hírek.
3: A Tolna vármegyei Balassa János kórház heti 40 órás munkaviszonyban kontroller munkatársat keres szekszárdi munkavégzési helyjel. A meghirdetett pozícióban többek között elemzési, adatszolgáltatási és vezetői döntéselőkészítési feladatokat kell ellátni. A munkakör betöltéséhez felsőfokú közgazdasági diploma szükséges, egészségügyi finanszírozási ismeretek pedig előnyt jelentenek. A kórház határozatlan idejű teljes munkaidős foglalkoztatást, szakmai fejlődési lehetőséget és kedvezményes étkezést kínál a leendő munkatársnak. Tanulj cirkusz címmel szervez cirkuszi készségfejlesztő foglalkozást óvodások számára a Hagyományok Háza és a Petőfi Kulturális Program, adta hírül Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. A programot a Nemzeti Artista, Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. Biztosítja. Az eseménynek a németkéri tornaterem ad otthont 2026. május 19-én kedden 10 órától. A foglalkozás célja, hogy játékos formában fejlesz a gyermekek mozgáskészségét a cirkuszművészet eszközeinek segítségével. Így közlekedtek ti címmel gyermekrajz pályázatot hirdetett a Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. A felhívás célja, hogy az óvodások és az általános iskolás diákok a biztonságos közlekedést mutassák be kreatív alkotásaikon keresztül. A pályázatra Tolna vármegyében élő óvodások, valamint általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, A4-es vagy A3-as méretben. A pályaművek postai úton vagy személyesen nyújthatók be a Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság részére a 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 1921-be. A pályázat beadási határideje 2026. május 15-e 16 óra. A rendőrség napja alkalmából Rocó István rendőr alezredes a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt főellenőre kapta a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre elismerést. A 26 éve szolgáló rendőr szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki a rangos díjat.
1: És most sporthírek a Pakseten.
3: A bajnoki bronzérem megszerzéséért lép pályára a szezon utolsó fordulójában május 16-án a Paksi FC, amely a Diósgyőr otthonában zárja a 2025-2026-os idényt. A játékosok szerint nehéz mérkőzés vár rájuk, ugyanakkor motivációt jelent, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a DVTK-t. A mérkőzés tétje a bajnoki bronzérem megszerzése. Amennyiben sikerülne elhoznia a 3 pontot a paksiaknak Diósgyőrből, abban az esetben a 2024-es második és a 2025-ös harmadik helyezés után zsinórban harmadszor, a klub 20 éves története során pedig összesen negyedszer végezne a dobogón a paksi csapat a honi labdarúgás legmagasabb osztályában. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
0: 13 óra 8 perc van, és Gabi hírei után visszaérkeztem a stúdióba újra. Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában, ugyanis jönnek a jó kis zenék, aztán meglessük, milyen programok várnak bennünket Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és jön a mai nyereményjáték kérdése, és tudjátok, nem SMS üzenetben vagy Viber üzenetben várom a helyes megfejtéseket, hanem a Paks FM Facebook oldalánál a játék posztjánál komment formájában, szóval játszatok velünk, megéri. Most viszont megyünk tovább Tom Grennan-nel, tőle pedig szóljon a Don't Break the Heart 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskenttől az Aral-tóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmus Sportánc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Géza és Várfarvi Sándor lesz, 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz kedden. Az időkép előrejelzése szerint, ha azt hinnétek, hogy jobb lesz, mint a mai, el kell keserítsetek benneteket, mert hogy markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra is. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 12 és 22 fok között alakulhat a csúcs hőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, itt nálunk Pakson nagyjából ilyen 16 fok lesz a maximum hőmérséklet, úgyhogy nem lesz a legmelegebb, öltözzetek azért fel, és legyen nálatok egy esernyő, hogyha kimozdultok. Most viszont megyünk tovább a jó zenékkel, hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren, a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését, mert hogy a Város Hete alkalmából játszunk, ahol értékes nyeremények kerülnek majd kisorsolásra, és csütörtökön pedig a fődíjat is kisorsoljuk, mert hogy a főnyeremény egy közös fotó lesz a Halott Pénz zenekarral a Paksi Város napi koncerten péntek este, úgyhogy megéri minket hallgatni és velünk játszani. Melyik városban alapították a Halott Pénz zenekart? A. Miskolc, B. Pécs. A helyes válaszokat ezen a héten a Facebook oldalunkon található játék posztjánál várom. Játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

Justin Biebertől szólt a Daisies 2025-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is. Legközelebb holnap reggel a szokásos 9:30-as időben találkozunk. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen hatig itt lesz veletek, és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: Paks FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugasóra a Pistiás zenekartól.
2: Megnyitottuk a csélcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormányfővé választásához. Az új kormánynak világos felhatalmazása van, és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki a politikus. Stadler Csongor, az ESI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
3: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt. Csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
0: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
4: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
0: Besedóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
4: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videó felvételen keresztül. És így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: A bajnoki bronzérem megszerzéséért lép pályára a szezon utolsó fordulójában május 16-án a Paksi FC, amely a Diósgyőr otthonában zárja a 2025-2026-os idényt. A játékosok szerint nehéz mérkőzés vár rájuk, ugyanakkor motivációt jelent, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a DVTK-t. A mérkőzés tétje a bajnoki bronzérem megszerzése. Amennyiben sikerülne elhoznia a 3 pontot a paksiaknak Diósgyőrből, abban az esetben a 2024-es második és a 2025-ös harmadik helyezés után zsinórban harmadszor, a klub 20 éves története során pedig összesen negyedszer végezne a dobogón a paksi csapat, a honi labdarúgás legmagasabb osztályában.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, május 11-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Göraca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan Pálffy Kati-féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve az elkövetkezendő órákban még a fantasztikus, a közelgő városnapja alkalmából rendezett nyereményjáték akciónk részleteivel is jelentkezni fogok. De a szó most Louis Capaldi, 2025-ben jön a Love the Hell Out of You. Let's go!
1: Újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Fülöp, Izidor, Jakab és Guido nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Emily Hollow és Szép következik a Safe Zone 2020-ból.

Ez volt Sunny Fodera és a 2025-ös Think About Us. Nos, még két track következik, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, aztán utána jövök vissza zenékkel, és még ebben az órában a Városnapi Nyereményjáték akciónk részleteivel is jönni fogok. De a szó most Ingrosso és X-Valley. 2017-ben jön a More Than You Know.

0: slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
3: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
4: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
3: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már itt is vagyok a heti nyereményjáték akciónk a mai napi részleteivel. A Város Hete alkalmából játszunk a közelgő városnapi rendezvények alkalmából hétfőtől egészen csütörtökig. Közösségi média felületünkön, Facebookon teszünk fel nektek kérdéseket posztformájában, és csak is kommentek formájában tudjuk elfogadni rá a helyes megfejtést, de azért a kérdéseket itt, a rádió hullámhosszán is feltesszük nektek. Nos, minden nap sorsolunk is, a helyes megfejtők közül ott Facebookon kisorsoljuk azt a szerencsést, aki paksi ajándékcsomagot kaphat, amelynek részét képezi népszerű bajnokbögréink egyike is, minden nap más-más paksi sportolóval. De van egy főnyereményünk is. Csütörtökön délután élőadásban kisorsoljuk azt a szerencsést, aki nem más nyerhet, mint egy közös fényképet a Városnapja pénteki sztárfellépőjével, a Halott Pénz zenekarral. Lássuk a kérdést, ami Facebookon posztformájában már létezik. Melyik városban alapították a Halott Pénz zenekart? A. Miskolcon, B. Pécsen. Irány Facebook, keressétek meg a posztot és kommenteljétek a helyes megfejtést A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

Mabel-t hallottátok, ez volt a 2021-es Let Them Know. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében, adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Magyar Pétert, a Tisza pártelnökét választotta miniszterelnöknek az országgyűlés a parlament alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza pártelnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az eskü okmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűzoltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Tanulj cirkusz címmel szervez cirkuszi készségfejlesztő foglalkozást óvodások számára a Hagyományok Háza és a Petőfi Kulturális Program, adta hírül Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. A programot a Nemzeti Artista, Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. Biztosítja. Az eseménynek a Németkéri Tornaterem ad otthont 2026. május 19-én kedden 10 órától. A foglalkozás célja, hogy játékos formában fejlessze a gyermekek mozgáskészségét a cirkuszművészet eszközeinek segítségével. A rendőrség napja alkalmából Rocó István rendőr alezredes a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt főellenőre kapta a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre elismerést. A 26 éve szolgáló rendőr szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki a rangos díjat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
5: A pontos idő 15 óra 3 perc, május 11-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb pergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Carly Rae Jepsené az első track joga. 2025-ben jön a More. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra!

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, gyengén felhős időnk van, a napot időnként eltakarja egy-egy felhő, melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, illetve a következőt kell megosztanom veletek, jön az év eddigi legzivatarosabb napja. Így jelzi előre nekünk a várható történéseket az oldal, sárga riasztás van kiadva zivatarra. Nézzük csak, hogy mi várható a mai nap folyamán, el fog felhősödni furra az idő, de úgy tűnik, hogy egy kis csapadékot csak a holnap hajnali órákban ír nekünk az oldal. Nézzük csak, hogy holnap mi várható. Komoly lehűlés következik a közelgő hidegfronti hatás, csapadékot és hűvös időt hoz majd magával. 10 fokot fog zuhanni a hőmérséklet, holnap már csak 16 fok lesz a max 12-én kedden, és utána kezdünk el graduálisan felfelé lépkedni, 13-án szerdán már 18, csütörtökön pedig 21 fok várható, és végül is a 22 fokot is el fogjuk érni péntekre, miközben a felhős idő megmarad, és időnként például a hétvégi napok folyamán is várható majd egy kis zivatar, egy kis zápor, egy kis esőzés, ami őszintén szólva nem ártana azért már. Na de ennyire még ne szaladjunk előre, ma még 26 fokban tetőzött itt a hőmérséklet, holnap komoly visszaesés várható, és egy kis csapadék is érkezhet vele.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz május 12-én, kedden 18 órától Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás várja az érdeklődőket. Ezúttal Radics Tamás túravezető előadását nézhetitek meg Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel díjtalan belépés mellett. A következő paksi kosár termelői és kézműves piac 13-án, azaz holnap után 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat, itt Pakson a Villany utcai piac téren. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 15-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit, először 16 órától a Cirque du Soleil Lucia című családi ismeretterjesztő film, 16 órától a Családi Főnyeremény című végjáték következik, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Magánügy című dráma.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
3: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM összeköt.

Szombört hallottátok, ez volt a 2025-ös Undressed. És már megyünk is tovább, nem tűrjük meg ennek a verőfényes pergyelő napsütésben úszó májusi délutánnak a lendületét. Coldplay következik, a 2024-es We Pray.

Ez volt Lola Young és a 2025-ös Messi. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi jön a hírösszefoglalóval, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órákat.

0: hengereiben.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormányfővé választásához. Az előzetes megállapodás ellenére végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, írta Torockai László a párt elnöke szombaton az X-en, adta hírül az MTI. Torockai László emellett megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktumot kötött a Fidesz és a Tisza, annak érdekében, hogy hozzászólást sem engedélyezve töröljék el a média cégek, a Meta és társai reklámadóját a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényjavaslat keretében, melyet egy nap alatt vita nélkül nyomnak keresztül az országgyűlésen. Torockai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Stadler Csongor, az ESI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
4: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt, csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
3: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
5: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világ magyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
3: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
5: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videófelvételen keresztül. És így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
3: Ma és holnap útépítési munkák zajlanak a 6-os számú főúton, a 142-es és a 144-es kilométer szelvények közötti szakaszon, a 665-ös körforgalom után Kakasd irányába, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az aszfalt hűlése és a munkagépek mozgása miatt technológiai szünetekre is szükség lesz, ezért napközben időszakos, hosszabb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Az érintett szakaszon akár 6-700 méteres torlódás is kialakulhat. Az egyenruhások arra kérik az autósokat, hogy fokozott türelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a munkaterület közelében, amennyiben pedig lehetséges, választanak alternatív útvonalat az érintett útszakasz elkerülése érdekében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
6: A pontos idő 16 óra 5 perc, május 11-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Lady Gaga kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön a The Dead Dance, de hamarosan hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok, illetve még ebben az órában elhangzik a heti nyereményjáték akciónk mai napi kérdése is. Tartsatok velünk, let's go!
0: És most egy újabb óra

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Szekszárdon 10. alkalommal rendezték meg a Tolna megyei Cinege Madár népdaléneklési és népzenei versenyt a Babits Mihály Kulturális Központban. A verseny Bogár István népzenei kutatónak állít emléket, a hagyományőrző népzenei kultúrát életben tartó megmérettetésre idén rekordszámú nevezés érkezett több korosztályban, így két elődöntőt is szerveztek. A legjobbak a május végi döntőben mérettethetik meg magukat. A Dunaföldvári Sárdi János Alapfokú Művészeti Iskola Violák népdal csoportja Lajkó Szilvia, Roll Zsuzsanna, Dávid Luca aranyminősítés nyert. Telekiné Rábai Melinda felkészítő népi énektanárral Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Én évek óta járok a szekszárdi Cinege Madár népdal éneklési versenyre. Most már második éve voltam ezzel a kis csapattal, akik most itt felléptek ezen a műsoron. Nagyon ügyesek voltak. Tavaly még tele voltak félelemmel, de akkor is egy ezüst oklevelet kaptunk. Most viszont hát akkorát robbantak a műsorban, hogy aranyoklevelet és hát a kóta kiváló minősítését kapták.
3: És ha jól tudom, ennek lesz folytatása, hiszen az arany minősítésűek egy újabb meghívást kaptak.
2: Így van, bejutottunk ezzel az eredménnyel a döntőbe, ami május végén lesz szintén Szekszárdon.
3: A lányok neve hangozzék el, és hogy milyen dalt adtak elő.
2: Moldvai népdalcsokrot énekeltek, ők voltak Lajkó Szilvia, Roll Zsuzsanna és Dávid Luca. Rendszeresen járnak ők a zeneiskola népzene tanszakára, vagy népdali ének tanszakára. Második éve énekelnek, úgyhogy mindjárt az első évben vittem is őket a versenyre, mert nagyon lelkesek és nagyon ügyesek, úgyhogy érdemes őket minél többször felléptetni.
1: Roll Zsuzsanna a beszélgetésben

0: Édes József általános iskola harmadik osztályos tanulója idén kezdett el énekelni a Dunaföldvári Sárdi János alapfokú művészeti iskola népi ének szakán.
1: A Cinege Madár néptal éneklési versenyen voltunk hárman, Dávid Lucával, a Lajkó Szilvivel, meg én, Rózs Zsuzsanna voltunk a versenyen.
2: Hogy készültetek rá?
1: Jártunk együtt énekórákra így hárman, úgyhogy nem akkor voltunk beosztva, de össze kellett jönnünk párszor, és akkor ott másodikak voltunk, akik elő kellett adnunk. Hát szerintem volt benne egy kis izgulás is ezelőtt. Szerintem amúgy jó volt.
2: Voltál már máskor is ilyen versenyen, vagy ez volt az első?
1: Nem voltam ilyen versenyen, ugye én ebben az évben kezdtem el énekelni. Hát voltam már ilyen föllépésem, de így versenyen még nem. Nagyon szeretek énekelni, és a szüleim is mondták, hogy nagyon szépen énekelek, és a Teleki Melinda néninek is azt mondta, hogy nagyon szép hangom van.
2: Igaz, hogy most kezdted el az éneklést, még ugye nem olyan nagyon régen, de vannak esetleg céljaid ezzel kapcsolatban?
1: Már gondolkoztam rajta, és sok énekversenyre kijutni, ez úgy jól esik. Szerintem nagyon jól esik az a kis előtte izgulás, és utána meg már nagyon jó érzés tud lenni az, hogy kész vagy, és utána várod, hogy mi lesz utána.
0: Lajkó Szilvia a Beszédes József általános iskola negyedik osztályos tanulója.
2: Mondd el nekem, hogy melyik az a három dal, amit tulajdonképpen elénekeltetek a megyei versenyen.
1: A Cserekberreg, a Téli nyári laboda és a Járjad lábam.
2: A három közül van olyan, amelyiket nagyon jobban szereted?
1: Hát a Járjad lábam. Azért, mert az jó gyors, és nekem azt tetszik meg az üteme.
2: Te egyébként mióta énekelsz, mióta jársz? Ez volt az első versenyed?
1: Nem, mert tavaly is mentünk erre a versenyre, és tavaly óta járok.
2: És eddigi legjobb eredményed a versenyen?
1: Hát az idén volt, mert arany minősítést értünk el.
2: Mennyit jártok egyébként énekarra? Milyen sűrűn van?
1: Hetente kétszer.
2: Mi az, amire készültök? Legközelebbi fellépésetek mi lesz, tudod-e már?
1: Most a 30-án lesz ennek a folytatása. A Cinege Madár énekversenynek a folytatása lesz, mert akik aranyt elértek, azok tovább mehetnek.
0: A döntő május végén lesz Szekszárdon. A legjobbak meghívást kapnak a Szekszárdi Szüreti Fesztivál hagyományos Cinege Madár gála műsorába.
3: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

David Guetta-t és a One Republic-at hallottátok, ez volt a 2024-es I Don't Wanna Wait. Nos, még két track következik, egy Leonitól, egy pedig Dallos Bogitól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, illetve a nyereményjáték akciónk mai napi kérdését is fel fogom tenni. De azt mondom, most még Leonié, 2022-ből jön a Remedy.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Dexoblock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
8: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül rossz ötlet. Zene szünet nélkül jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja.
1: És már itt is vagyok a heti nyereményjáték akciónk mai napi részleteivel. A Város Hete alkalmából játszunk a közelgő Város Napja alkalmából. Minden nap felteszünk egy-egy kérdést Facebookon, a közösségi média felületünkön. Posztformájában létezik ez a kérdés, és kommentek formájában várjuk alá a helyes megfejtéseket. Minden nap fogunk sorsolni. A helyes megfejtők közül ott Facebookon kisorsoljuk azt a szerencsést, aki paksi ajándékcsomagot vihet haza magával. Ami nem más tartalmaz, többek között, mint népszerű bajnok bögréink egyikét is, minden nap más-más paksi sportolóval. De lesz egy főnyereményünk is, amit csütörtökön délután élőadásban fogunk kisorsolni. Ez pedig nem más, mint egy fantasztikus közös fotó elkészítési lehetőség a Városnapja pénteki sztár fellépőjével, a Halott Pénz zenekarral. Csak annyi a dolgotok, hogy helyesen válaszoltak a Facebookon feltett kérdésre. A kérdés egyébként a következőképpen hangzik. Melyik városban alapították a Halott Pénz zenekart? A. Miskolcon, B. Pécsen. Irány Facebook, keresétek meg a posztot és kommenteljétek alá a helyes megfejtést, A-t vagy B-t. Játsszatok és nyerjetek!
0: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón.

Martin Solveiget és Roy Woods hallhattátok, ez volt a 2019-es Juliet and Romeo. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében, adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki a politikus. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűz oltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Így közlekedtek ti címmel gyermekrajzpályázatot hirdetett a Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság. A felhívás célja, hogy az óvodások és az általános iskolás diákok a biztonságos közlekedést mutassák be kreatív alkotásaikon keresztül. A pályázatra Tolna vármegyében élő óvodások, valamint általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, A4-es vagy A3-as méretben. A pályaművek postai úton vagy személyesen nyújthatók be a Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság részére a 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 1921-be. A pályázat beadási határideje 2026. május 15-e 16 óra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek, Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
6: A pontos idő 17 óra 4 perc, május 11-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább még hozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén. Eva Max kezdi be ezt az órát. 2025-ben jön a Lost Your Faith. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 23 Celsius fok van odakint, és megérkezett az esőzés és a szél, és a felhők éppen vonulnak át felettünk. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, és jön az év eddig legzivatarosabb napja, így foglalja össze az oldala a mai napi történéseket. Sárga riasztás van kiadva zivatarra, és valóban ennek már tapasztalhatjuk a hatásait. Nézzük csak, hogy mi várható viszont az elkövetkezendő napokban. Holnap is esős időt ír nekünk az oldal, 16 fok lesz csak a max, ameddig felmegyünk, 10 fokos visszaesés következik a hidegfronti hatás következtében. Nézzük csak, hogy utána viszont mi várható, emelkedés, hőmérséklet ügyileg szerdán már 18, csütörtökön 21, pénteken pedig 22 fok várható. A felhős idő megmarad, de a hőmérséklet az egyre jobb és jobb lesz, és úgy tűnik, hogy a csapadék viszont majd csak a hétvégi napok során tér vissza. Szombatra és vasárnapra ismét zivatarokat jelez előre nekünk az oldal, de ennyire még ne szaladjunk előre, amennyi bizonyos, hogy az esőzések itt az elkövetkezendő napokban most megérkeztek, így van, és a hidegfronti hatás holnap 16 fokig hűti majd a napi csúcshőmérsékletet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 12-én, kedden 18 órától Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében ismét Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadás várja a kedves érdeklődőket. Ezúttal Radics Tamás túravezető előadása következik Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, ami díjtalan belépés mellett megtekinthető. A következő paksi kosár termelői és kézműves piac 13-án, azaz holnap után szerdán várja a kedves vásárlókat 17 órától 18 óra 30 percig itt Pakson a Villany utcai piactéren. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 15-én, azaz pénteken lesz vetítés, három premier várja a mozi látogatóit, először 16 órától a Cirque du Soleil Lucia című ismeretterjesztő film, 16 órától a Családi Főnyeremény című vígjáték következik, utána pedig 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a Magánügy című krimi.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Mi lenne, ha a kedvenc zenekarod nem csak a színpadról integetne, hanem ott állna melletted egy közös fotón? A Paks FM mindezt most valóra váltja. Játsz velünk és nyerd meg egy exkluzív fotózkodást a Halott Pénz zenekar tagjaival a május 15-i Paksi Városnapi koncerten.
3: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
2: Figyeld a játékok kérdéseit hétfőtől csütörtökig a Paks FM Facebook oldalán, mert tiéd lehet az egyik napi nyeremény, egy különleges paksi ajándékcsomag, és ha igazán szerencsés vagy, a végén te mosolyogsz majd a közös fotón. Paks FM, ahol az élmények életre kelnek.
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé veletek. Paks FM. Össze.

Jó, akkor itt hallottátok, ez volt a 2025-ös Be Alright, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a most már napsütőses, de egyébként egy kicsit nedves, egy kicsit az esőtől is nedves májusi délutának a lendületét. Nóra Till következik, a 2024-es Trigger Warnings, let's go!

Ez volt Grace Abrams és a 2024-es That's So True. Nos, ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhattok velem. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pisties zenekartól.
2: Megnyitottuk a csélcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. A cseh kormány fő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormány fővé választásához. Magyar Pétert, a Tisza pártelnökét választotta miniszterelnöknek az országgyűlés a parlament alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza pártelnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az eskü okmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. Stadler Csongor, az ESI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
3: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt. Csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
0: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
4: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világmagyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
0: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
4: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videófelvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
0: A rendőrség napja alkalmából Rocó István rendőr alezredes a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság ellenőrzési szolgálatának kiemelt főellenőre kapta a nem alapfeladatot ellátó szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre elismerést. A 26 éve szolgáló rendőr szakmaiságával, következetességével, precizitásával és segítőkészségével érdemelte ki a rangos díjat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötött.

Paks FM. Paks.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében, adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Az előzetes megállapodás ellenére végül csak a Mi Hazánk mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, írta Torockai László, a párt elnöke, szombaton az X-en, adta hírül az MTI. Torockai László emellett megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktumot kötött a Fidesz és a Tisza, annak érdekében, hogy hozzászólást sem engedélyezve töröljék el a média cégek, a Meta és társai reklámadóját a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényjavaslat keretében, melyet egy nap alatt vita nélkül nyomnak keresztül az országgyűlésen. Torockai László közölte, a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenzi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűzoltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. A Tolna vármegyei Balassa János kórház heti 40 órás munkaviszonyban kontroller munkatársat keres szekszárdi munkavégzési helyjel. A meghirdetett pozícióban többek között elemzési, adatszolgáltatási és vezetői döntéselőkészítési feladatokat kell ellátni. A munkakör betöltéséhez felsőfokú közgazdasági diploma szükséges, egészségügyi finanszírozási ismeretek pedig előnyt jelentenek. A kórház határozatlan idejű teljes munkaidős foglalkoztatást, szakmai fejlődési lehetőséget és kedvezményes étkezést kínál a leendő munkatársnak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: A bajnoki bronzérem megszerzéséért lép pályára a szezon utolsó fordulójában május 16-án a Paksi FC, amely a Diósgyőr otthonában zárja a 2025-2026-os idényt. A játékosok szerint nehéz mérkőzés vár rájuk, ugyanakkor motivációt jelent, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a DVTK-t. A mérkőzés tétje a bajnoki bronzérem megszerzése. Amennyiben sikerülne elhoznia a 3 pontot a paksiaknak Diósgyőrből, abban az esetben a 2024-es második és a 2025-ös harmadik helyezés után Zsinórban harmadszor, a klub 20 éves története során pedig összesen negyedszer végezne a dobogón a paksi csapat, a honi labdarúgás legmagasabb osztályában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: FM.
1: Fox FM. Fox FM.
0: Összeköt.
2: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk best of összeállításával. Csütörtökön újra jön a best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Paksnak saját hangja van. Ott dobog a Duna partján, benne van az esti fényekben, a baráti beszélgetésekben, és azokban a dalokban, amik együtt váltak a kedvenceinké az elmúlt években. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és a Best of kedvencek órában ezúttal csak olyan paksi előadók szólnak, akikre büszkék vagyunk, akiknek a zenéje rólunk mesél. Felcsendül majd a Lugas óra a Pistiás zenekartól.
2: Megnyitottuk a célcsapot, meglocsoltuk a tegnapot kétszer, és jár...
1: Érkezik a kiút a Soul Food jó voltából.
3: Mindig volt, mindig lesz, mi mutatja a kiutat? De te leszel, ki erőt vesz, nincs arra idő, hogy majd holnap megtalál, mert pont ez a pillanat lendít át a parát.
1: És lángra gyújtja a szíveket a Te vagy az a tűz a Pirkadat zenekar előadásában.

0: ez nem csak egy műsor, ez Paks ritmusa. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön is, dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM hullámhosszán.
1: Best of kedvencek Gabitól, minden csütörtökön déltől egyig. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
0: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül megújítani a visegrádi együttműködést. Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy megújítsák a visegrádi csoportot, és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis egyúttal gratulált magyar kollégájának a kormányfővé választásához. Az új kormánynak világos felhatalmazása van, és egyértelmű többsége céljai megvalósításához, írta a közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett. A politikus úgy fogalmazott, hogy a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének megtámadásával, emelte ki a politikus. Stadler Csongor, az ESI 11. B-osztályos tanulója első helyezést ért el az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által megrendezett 2026-os Kárpát-medencei és nemzetközi részvételű mesemondó és szavaló versenyen, az online kategória versmondóinak 9-12. Évfolyamos kategóriájában. Rádiónknak Stadler Csongor és felkészítő tanára Bese Dóra mesélt a versenyről. Csongor úgy nyilatkozott, hogy kellemes meglepetésként érte az első helyezés.
2: Nagyon kellemes meglepetésként ért, mert ezt április elején, március közepén adtuk le videóformában. Tényleg egy délután alatt megvolt, a verset már tudtam, felkészülés nagyon nem volt. Csak megtaláltuk ezt a versenyt, és beadtuk, mert miért ne.
0: Bese Dóra rádiónknak elmondta, hogy idén bukkantak a nemzetközi szavaló versenyre, melyen Csongor diadalmaskodott.
3: Ez egy AMAPED elnevezésű szervezet, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében létrejött verseny, amire mi egyébként az idén bukkantunk rá. Ez egy mesemondó és szavaló verseny, amit nem csak az országban, hanem a világ magyarságnak hirdetnek. Tehát ezt jelenti pontosan a nemzetközi részvétel és a magyar diaszpóra. Tehát, hogy gyakorlatilag a világon bárhonnan lehetett nevezni erre a versmondó szavaló versenyre, bármilyen korosztályos kategóriában.
0: Bese Dóra azt is hozzátette, hogy a versenyen 306 online induló volt, közülük sikerült a saját kategóriájában Stadler Csongornak elhoznia az első helyezést.
3: A közel 360 jelentkező indult ezen a versenyen, ebből 306 fő online vett részt ezen a megmérettetésen, és ezért voltak külön kategóriák. Ugye volt, aki oda utazott Bécsbe a helyszínre, és voltak, akik online neveztek, mint ahogy mi is tettük egy videó felvételen keresztül, és így a 306 főből a különböző korosztályos kategóriákból a 9-12. Osztály kategóriáját nyerte a vers kategóriában a Csongor.
0: Így közlekedtek Ticimmel gyermekrajzpályázatot hirdetett a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság. A felhívás célja, hogy az óvodások és az általános iskolás diákok a biztonságos közlekedést mutassák be kreatív alkotásaikon keresztül. A pályázatra Tolna Vármegyében élő óvodások, valamint általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói jelentkezhetnek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, A4-es vagy A3-as méretben. A pályaművek postai úton vagy személyesen nyújthatók be a Tolna Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság részére a 7100 Szekszárd Mészáros Lázár utca 1921-be. A pályázat beadási határideje 2026. május 15-e 16 óra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Vejsz Józsival és Harmad Gabival ez itt a Szabad péntek. Ezúttal Tamás Strasser Tamást nélkülöznünk kell, úgyhogy nagyon szomorúak vagyunk, reméljük, hogy ti is.
2: Reméljük, hamar kiengedik az előzetesből. Jaj, nem kellett volna.
1: Nem kellett volna elmondanom.
2: Ez vicc volt, most mondom, hogy... Képesek komolyan venni, esküszöm.
1: Persze,
2: tehát a mai világban bármi lehet.
1: Igen, egyébként...
2: Ki tudja, milyen támogatást vett föl, és akkor ugye?
1: Ja. Egyébként ezen el szoktam gondolkodni.
2: Mondjuk néha, a ruházatán mikor... nem látod, hogy milyen támogatást vett
1: legalább
2: föl.
1: Legalább letagadjon.
2: Igen,
1: nem Louis Vuitton táskával jön, meg Rolex-el, érted?
2: Igen. Meglepődnék egyébként, a Tamás pont nem ez. A külsőségekre nem nagyon ad, a belbecs annál értékesebb nála.
1: Így van.
2: Jó van, csak jelzem a hallgatóknak, még nem fizette ki a gázsimat azért, ledálózok a főnöknél.
1: Na, oké, figyelj, akkor most akkor lehet, hogy sírnod kéne.
2: Tehát, hogy... Olyan viccet.
1: Tudod, hát nem.
2: Olyan nehéz ilyen.
1: Azért, hogy kifizesse a gázsidat.
2: Ja, tényleg.
1: Na jó, nem viccelek csak, de akkor tényleg beszéljünk.
2: Akkor lehet
1: kicsit.
2: Az, hogy I believe I can cry. Ugye, megvan az új dal.
1: Így van.
2: El is énekelhetem, de nem akarják ezt a hallgatók.
1: Hát ezt most mellőzzük, Léci. De akkor beszéljünk egy kicsit Balási Gyulával, a NER egyik egykori kedvenc média vállalkozójáról, aki hát a Kontrollnak adott interjút, és ott bejelentette, hogy közjegyző előtt aláírt közokiratban lemondott valamennyi rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és azokat átadta a magyar állam részére. És hát ez azért egy eléggé érdekes történet, mert hogy, hát ugye, hogyha nincsen semmi baj vagy probléma itt a gazdagodás és a média cégek felépülése kapcsán, akkor miért tette ezt meg? Teszi fel a kérdést az ember, ha viszont van, akkor ez egy beismerő vallomás, nem? Vagy most ez mi?
2: Hát gyakorlatilag én ugye akkor is meglepődtem, de szerintem nem én legjobban, ugye Rogán lepődött meg, mert ugye állítólag nem egyeztetett, és azért azt valljuk be egy része Rogán pénze, mert ugye ilyen megbízások, meg stb. Tehát mindenkinek megvan a maga strómanja. Van akinek egy mészáros, van akinek egy, nem tudom, hogy hívják ezt az illetőt, akiről beszélünk, ha most mondtad a nevét.
1: Balási.
2: Igen, föl kell innom. Tehát van akinek ő. Tehát ott a Rogának azért kíváncsi, hogy mekkora szem, hogy fölajánlja a cégeimet, a pénzeimet. Tehát értem, hogy a Balási néven fut, de van egy ilyen teória is, hogy akár közel lehet. Legfőképpen azért, mert ez a Rogánhoz tartoztak ezek az összes kommunikációs megbízások, és nagyon-nagyon gyorsan és egyértelműen behajtották saját maguk alá, és ilyen 5-6-szoros túlárazással ugye átforgatták a pénzeket, amik valahova el is tűntek. Tehát itt erős a gyanú, hogy ebben benne van a Rogán is, és hogyha ez a Balási nevezető elkezd énekelni, akkor valószínűleg a Rogán Antal név egyszer-kétszer majd szerepelni fog ebbe a vallomásba. Tehát ugye ez az, amiről beszéltek, hogy előbb vagy utóbb egymásra fognak vallani. Én ennek az első lépését látom, hogy ugye megy a bűnbánó Balási, tehát sírt is.
1: Tehát ő saját bőrét menti tulajdonképpen?
2: Abszolút, és azért ez föl is dobja. Egyébként meg értéktelen dolgokat dob be, mert ez a céghálózat, ami egyébként rengeteg szerződéssel rendelkezik, rengeteg nagyon nagy a piaci értéke most még, ami gyakorlatilag napról napra zuhant, tehát előbb-utóbb a nullához fog közelíteni, mert ez a céghálózat csak is kizárólag állami megbízásból és állami finanszírozásból működött. Tehát nincs más mögötte. Ez a rendszerváltás vagy a kormányváltás miatt, ez gyakorlatilag megszűnt. Tehát nincs egy olyan hajó, aminek nincs se motorja, se dízel, olaj nincsen, se szél nincs, ami hajtsa a vitorlát, tehát gyakorlatilag vesztegel a nyílt tengeren, és ugye rajta vannak a tengerészek, akiket ki kell fizetni. Na most, amikor csődbe megy egy cég, és van 500 alkalmazott, ugye azt tudjuk, hogy ennek a fele nagyjából az, aki egy elfogadható fizetéssel dolgozik. A másik felének a fele az egy jó fizetéssel, és van mondjuk 100 ember, aki nagyon sok számjegyű fizetéssel dolgozott eddig. Hát őket, ha ki kell rúgni, vagy azt ki kell fizetni valakinek valahonnan. Azért azt ne csináljuk, hogy amikor térdig járok a habos tortába, meg a Lamborghinivel versenyzek, meg Ferrari gyűjtemény, meg lebegő villát építek ugye a Tihanyban, meg tehát azért itt vannak olyan vagyonelemek, amit az ember csak pislog, akkor, hogy ezeket össze kell halmozni, akkor elviselem, amikor ez bedől, akkor meg könnyes szemmel beáldozom, és odaadom nektek az értéktelen semmit, sőt, fizessétek ki azokat az embereket, akik jogosan várják a fizetésüket, a járulékaikat, meg még azokat a juttatásokat, ami neki ilyenkor jár. Van neki annyi magánpénze, fizesse csak ki, amikor minden nullára lezárt, akkor nagyon szívesen várjuk, ha az ügyészségen tegyen tanúvallomást, és eldöntjük, hogy volt-e vagy nem-e bármiféle vétke. Tehát ha nincs, akkor nem megy be, és nem dobja be ezt a kamu felajánlást, mert gyakorlatilag ez az. Értem én, hogy az ő cégét mennyire értékelték föl, de ez olyan szinten amortizálódik, ami láttunk már ilyen buktát. Tehát már egyszerűen nincs meg a hajtóerő, nincs meg mögötte. Ugye egy kommunikációs cégnél mi az, ami működik? A munkaerő van, akik a kreativitást rakják bele, meg a megrendelés van. Ez a két dolog. Ha ez a kettő egymásra talál, a kommunikációs cég nagyon jól fut. De ha nincs megrendelés, akármilyen szakértelme lehet annak az 500 embernek, azt fújhatjuk magyarul. És azért tudjuk nagyon jól, hogy akár itt Paksi Berkeken belül is, stb. Megmondták, hogy melyek azok a cégek, akár az erőművön belül is, amelyikkel kommunikációs és reklámszerződést kell kötni. Ilyen egyszerű. Ezt fölülről vezényelték. És hogy mennyiért? És most derül neki, például ugye pont tegnap láttam most a Káli intézet. Nem tudom, képbe vagy-e?
1: Nem, mire gondolsz?
2: Tehát ott is például, ugye benn volt tegnap az öreg prof, aki ezt alapította, és ő elmondta, hogy például, ugye most nézik, hogy amikor állami fennhatóság alá került ez, és egyébként is olyan túlterhelés van, mert ugye a mesterséges megtermékenyítés a fő profiljuk, tehát háromszoros, négyszeres túlterhelése működnek, minek kell azt még reklámozni? De ilyen, volt olyan orvos, vagy volt olyan, hogy 200 milliós éves szintű szerződést kötöttek vele. Hát ez egyszerűen pénzmosás, nyilván nem kapta meg az összeset, kapott 50 milliót, 150-et visszapörgetett, és annyi ilyen van, és mind ez a fickó tudott róla, hát ő vezényelte, és nagyon okosan ő világéletében a háttérbe szorult. 11 éve már az egész média piacot uralja, vagy reklám piacot uralja, tehát az óriás plakátoktól kezdve a nemzeti konzultáció, minden olyan marhaság, vagy olyan nem marhaság, minden olyan eszköz, amivel befolyásolni tudják a közvéleményt, minden rajta keresztül ment el, és fény árba. És most odáll, és könnyezve fölajánlja. Nem kell. Köszönjük szépen, a bíróságon találkozunk, intézd el a dolgaidat, korrektül fizest ki az embereidet, ha úgy érzed, hogy a cég becsődött, mert becsődött, és amikor föltette neki a kérdést egyébként a kontrollba, hogy akkor is megtette volna el, ha nincs kormányváltás,
1: hosszú csend.
2: Hát
1: igen,
2: nem tudok
1: kicsit
2: válaszolni. Hát erre mit mond? Tehát annyira átlátszó is annyira, és pontosan az van, amit egyébként felvázoltak, és sokkal gyorsabban, mint bárki is számított rá, hogy ezek a neres vállalkozók, ahogy elmúlik a konc, azonnal egymásnak fognak ugrani. És itt az első, és ez esküszöm, hogy hétről hétre, hónapról hónapra ezek dőlnek be. És mindenki megijed, hogy úristen, mi lesz akkor ezekkel a cégekkel? Semmi. Visszaalakul. Piaci. Tehát

0: ápott valaki.
1: Igen.
0: A semmiért.
1: A semmiért, a nagy-nagy lóvért. És ilyen milliárdok, tehát az egyik ismerősöm mondta, mert 2,5 milliárdos csalás volt. Jó, az a 2,5 az nem is olyan nagy szám. Mondom, az nem. De a milliárd, na az magas. Érted? És ezzel hűítették az embereket, hogy 1,25 milliárd, mi az, nem is olyan sok, mondom, ilyen vagy? Hát 1 milliárd 1000 millió, és de még annál is több.
0: Igen, de most ez megint így visszakérdezek, hogy nem így gondolkodik az átlag ember, hogy oly, volt, az már szinte nem is olyan sok, mert annyira hozzászoktunk már az 1000 milliárdok, meg olyan, hát 1200 milliárd volt a csengeri örökösnős sztori.
1: 1200 milliárd, amiből egyébként a komplet iparágakat, a mezőgazdaságot helyre lehetne hozni.
0: Igen, igen, de hogy érted, és akkor van 2,5 milliárd, hát az már nem is olyan sok. Sajnos szerintem az van, hogy sokszor az emberekben ez a fajta erkölcsi mérce sincs sem elég szilárd, és nem azt mondja, hogy ahelyett, hogy azt mondja, hogy 2,5 nem is olyan sok, ahelyett azt mondaná, de sok.
1: Még 2,5 millió is sok. Ne lopjál. Igen, ne, ha nem, nem muszáj, igen. Ne lopjál, és nincs olyan, hogy muszáj. És például 1200 milliárdból például helyre lehetne hozni Magyarország vízgazdálkodását. Tehát ilyen szintű korrupt pénzek, meg vagyonok mennek egyik zsebből a másikba, és akkor erre legyintünk, ne legyünk már hülyék.
0: Most, ha már itt tartunk a vízgazdálkodás, és egyébként ez a mezőgazdaságnak egy nagyon nagy hát hiátusa, hogy nincs megoldva, és pont ugye volt itt a teljes, a Györkönyi teljes nálunk reggel, az egyik reggeli műsorban, és kezded el, hogy azt mondta, és én ezt nem érem fel egyébként észre, csak innen jutott eszembe, innen asszociáltam, hogy például a nagy tejfelvevők azok a bekerülési, tehát az önköltségi ár alatt veszik át a tejet. Tehát mondjuk ilyen 80-valahány forintot mondott, hogy annyira veszik el, és 100-110 forint a bekerülési költség. És én ezen gondolkodtam, hogy egyébként egy normális országban ez hogy lehetséges? Hogy nem keresel...
1: Egy normális országban ezt nem engedik
0: hát
1: meg.
0: Hát nem, ugye?
1: Tehát a piac szabályozza. Most például mondok valamit. Ugye ez visszacsatolható arra, hogy ársapka. Ó, hát a tejfölt ennyiért kell adni. Jó, ha én a tejfölt ennyit fizetek, akkor bontsuk vissza. Jó, a nagykereskedő akar rajta keresni, tegyük föl csak 10%-ot, a nem tudom, feldolgozó akar 30%-ot, stb. És mire visszamegy a gazdához, addig ott van, hogy a bekerülési költség alatt kell, hogy odaadja. Hát most mindenki elengedi ezt a sztorit, akkor nem lesz egyébként tej. Tehát azért nem szabad piaci folyamatokba beavatkozni, erőszakosan állami szinten. Nyilván ez olyan, mint például az a benzinástop. Én ezzel se értek egyet. Szeretek olcsón tankolni, spórolok, stb., de ki kell fizetni, amibe kerül. Maximum kevesebbet megyek, vagy ha kerozin hiány van, nem repülök. Hát ezeken túl kell tenni magunkat, vannak ilyen dolgok. De amikor belenyúlok, az egyszerűen azt jelenti, hogy felületi kezelés, és ez mondja, a betegséget nem kezelek, csak érzéstelenítek. Hát az előbb-utóbb az a betegség megmarad, az nagyobb károkat fog okozni. Tehát ezek az ilyen ad hoc beavatkozások a piacba nem szabad. Tehát ezért van a piaci verseny. Jó. Mindegy, egy szó, mint száz, nem szabadna ilyennek előfordulnia, mert azok a gazdák, akik dolgoznak érte, és erre építette fel az életét, a családját, a mindenét, nem szabad elengedni a kezüket.
0: Egyetértek. Na, hát akkor most itt tartunk a nagy egyetértésben egy kis szünetet. Jön a doktor Bérestől az éjjel, ott várok rád, hát ez most pont ide nem illik.
1: Majd Fási Zsülikétől kérlek, mert annyira szeretnék egy Fási Zsüliket dalt hallani. Keresd egyet, kérlek, kérlek, okay. Kérlek.
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Weiss Józsival itt a Szabadpéntekben, és folytassuk Váberer Györggyel, mert hogy képzeld el, hogy a Sátoraljaújhelyi képviselő testület a csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy leszedik Váberer György nevét az úszodáról, a városi úszodáról, mert hogy eddig az ő nevét viselte, és hát ugye egy DK-s önkormányzati képviselő ezt tudjuk úgy kommentálta, hogy gyalázat, a következő ülésen vajon mi következik a díszpolgári cím, kérdőjel, és hát ugye azzal érvelnek, hogy élő szeméről nem lehet elnevezni úszodát.
2: De hát amikor elnevezték, akkor te ez halott volt, vagy? Hát akkor nem volt élő személy.
1: Nem tudom, hogy akkor mi volt, vagy miért nem tűnt akkor ez fel. Minden esetre nyilván azért felmerül a gyanú, hogy itt Váberer György. Hát igen, hogy Váberer Györgynek a Tiszával kapcsolatos nyilatkozatával függ össze előbújásával, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugye, hiszen a Telexen adott egy interjút, tulajdonképpen ott kiderült, hogy így a választásokat megelőzően a Tiszát támogatta, és hogy itt a testületnek ez egy ilyen
2: Én nem, nem csodálkozni, tehát a Váberert, ugye utána néztem én akkor ennek, tehát ő ugye a cégét eladta, azt tudsz róla, egy angol befektető cégnek, ami az angol befektető cég, ugye a Tiborcz István. Mert ugye ő a tulajdonos ennek a befektető cégnek. De amikor kérdezték, hogy eladta a Tiborcnak a Waberers fuvarozási céget, mondta, hogy nem ő az angol befektetési cégnek. Négy betű a rövidítés, az gyorsan meg is jegyeztem, rákerestem, és egyből kidobta, hogy ez Tiborcz István cége. De hát egy kamuzott az öreg, de nem baj, van ilyen. Én nem tartom kizártnak egyébként, hogy volt annyi rafkó vagy rutin benne, tehát ő azért nem apró pénzzel gurigázik, megcsinálta azt is, hogy szerintem lehet, hogy a Fidesznek is leutalt a választások előtt 5 nappal 100 milliót, Tiszának is leutalt 100 milliót, és amikor majd eldől, hogy melyik voltak, azt mondja, hogy utaltam nektek 100 milliót.
1: Aha.
2: Érted? Tök mindegy, hogy melyik oldal lett volna, mert előtte nem volt Tiszás, mert nem volt annyira független, hiszen hát a Fidesznél ő pozíciókat is töltött be, meg hát ugye közvetlen üzleti kapcsolatban is voltak, közvetlen a miniszterelnök családjával, tehát a Veikónak adta el a céget. Most, hogy akart eladni, vagy megvették, ez egy másik kérdés, de attól még eladta. És utána, én nem szeretem ezeket, tehát ugye amikor akkor leszel Tiszás, amikor már megéri, ez várható volt, illetve nem volt várható.
1: Lesznek pedig egy páran, nagyon tudod, sokan mint is. Az 56-osok is.
2: Igen, meg igen, lehetett jelentkezni 56-osnak, amikor a Hofinak volt ez a paródiája, ugye. Hát az öreg, én úgy érzem, hogy mellé nyúlt, de annak ellenére, hogy valószínűleg nem véletlen nevezték el róla ezt az úszodát. Lehet, hogy a felét ő fizette.
1: Uh-huh.
2: Nem venném le. Hát most nem mindegy. Tehát most ez nem egy politikai szereplőről nevezték el, hanem egy gazdasági szereplőről. Valószínűleg Sátoraljaújhely szülöttje. Úgy érezte, hogy neki marha jól bejött az élet.
1: Ezért, igen.
2: Nagyon jó. Bejött az élet, még oda dobott le egy, mit tudom én, nem tudom, 2 milliárdot, vagy akár egy olyan szemmel látható összeget. Nem kell szerintem most így utólag ezért levenni. Én erősnek tartom ezt. Nem kell, tehát ezekkel a mozdulatokkal, vagy ezekkel a gesztusokkal én úgy gondolom, hogy a Tisza nem fog foglalkozni. Tehát gondolod, hogy a Sátoraljaújhely most ettől előrébb lépett a Tiszának a lépcsőjén?
1: Nem, abszolút nem. Hogy azt akarom ezzel mondani, hogy igazából rendkívül kicsinyesnek tartom egyébként a képviselőtestület részéről, mert hogyha most tegyük fel Pakson ellene nevezve valakiről egy bármi, akkor intézmény, és mondjuk ő politikailag megnyilvánulna valamilyen párt mellett, és akkor utána azt mondaná az ellen...
2: Pontosan erről beszélek,
1: hát ez
2: hogy...
1: ez gáz.
2: Igen, tehát ő nem...
1: Tehát, ne legyünk mondjuk László Boldizsár, mit tudom, kulturális központnak hívnak.
2: Hát ott a judóterem a kiről nevezték el? A
1: Hangyás.
2: Na, hát
1: most, például ott van, és
2: a,
1: akkor...
2: A Hangya most meg Fideszes, lehet, hogy Fideszes is, és akkor meg... Nem mindegy.
1: Igen.
2: Azért neveztük el róla, mert azt tett a judóért, amit tett, azt tett a paksi tömegsport és sportért, amit tett, ezt megért, tök mindegy, ez a politikától független kell legyen. Ez, ahogy te mondod, kicsinyes, kispályás, nem Igen. hiszem, hogy ennek van értelme. Én inkább azt mondom, hogy ez visszaüt. Tehát én nekem ez inkább nevetséges, akár mind az, hogyha pontosan olyan, mintha átcímkéznéd a legót répával.
1: Igen, de egyébként...
2: Megvan?
1: Mit?
2: Nem hallottál róla?
1: Nem.
2: Az egyik polgármester, képzeld el, azt csinálta, hogy a falusi polgár bement a városba, és amikor van egy az önkiszolgáló kasszák, levette a sárgarépáról a vonalkódot, megvette a 35 ezer forintos legót, és azzal a vonalkóddal húzta le, hogy 250 forintos sárgarépa. És az megcsinálta többször, és lebukott. Tehát ezért van az, hogy nagyon gáz. Nagyon gáz. Így lopott, hát gyakorlatilag csalt. Csalt és lopott egyszerre, úgyhogy polgármester ráadásul.
1: Édes jó Istenem.
2: Pont olyan kicsinyesnek tartom ezt is, mint hogy tehát nem helyén való. Ha engem kérdezel, ez nem helyén való.
1: Igen, és egyébként ami a nem helyén valóság szerintem így tanulsága, akár nem sátorolja új helyi fideszes szavazók számára is, hogy valahol pontosan ez az attitűd, ami szerintem visszatetsző az emberekbe, és nem akarnak már ilyen országban élni, ahol ez van, hogy ennyire kicsinyes, ennyire nem tudom, szóval, hogy nem tud megújulni úgy a Fidesz, hogyha például a fideszes szavazó nem várja el a Fidesz vezérkarától, hogy az ilyen megnyilvánulásokat, azokat kérjék számon, és ne engedjék például akár vidéken.
2: Ezek még régi beidegződések, én úgy gondolom. Meg kell tanulnunk azt, hogy most már új szelek fújnak. Igen, lehet véleményem, igen, lehet máshogy csinálni. Ha jól csinálom, akkor tök mindegy, hogy jobb a középső vagy első hátsó. Lényeg az, hogy a feladatodat lásd el normálisan, azért megkapod a juttatásodat, és mindenki akkor boldog. Én is, mert megbíztalak valamivel, amit korrektul ellátsz, mindenki a helyén van. Tehát ezt kéne egy picit helyre rakni, és ez az, ami eddig nem így volt.
1: Hát nem, sajnos.
2: Tehát
1: az, nem.
2: Akár a közlekedésnél láthatott, tehát a MÁV, tehát gyakorlatilag az összes beruházás leállítva, mindig volt egy olyan,
1: ezért
2: ami...
1: Ezért késett fél órát Győrből Budapestre.
2: De az megvan, hogy amikor volt az óra átállítás, akkor is kifizették a késésért járó...
1: Persze, díjra. De ezt mondtam is, hogy egyébként... Hogy
2: ez mekkora? Hát ez mekkora?
1: De én azt azért mondtam, vagy azért hoztam föl itt műsorba ezt a témát, mert hogy nem kellett visszafizetni, de hogy valójában, tehát hibásan lett kiutalva. És mi az, hogy úgy döntöm már, hogy nem kell visszafizetni? Hát ez közpénz.
2: Én értelek, de attól még ez a saját bénaságuk volt. Tehát milyen program az, amiben nincs az időt, Nem a nincs idő.
1: Saját bénaság, de hát jogalap nélkül gazdagodik az, aki meg megkapja, úgyhogy egyébként nem járna.
2: Hát ezek olyan kisebb összegek voltak szerintem, hogy nem akartak ebből nagyot, tehát itt két lehetőségük volt. Hogyha visszautalják, akkor még nagyobb balhé van belőle, még nagyobb tűz, még nagyobb égés, még nagyobb közőhelytárgyával teszik magukat, ugye? Vagy azt mondják, hogy figyelj, nyeljük be, nem kell visszautalni, felejtsük el ezt az egészet. És ők ezt az utat választották, hogy ne legyen egy ekkora rohadt nagy égés belőle. Tehát ezért nem kellett visszafizetni. Aha. Egyébként meg vicces az egész, mert ugye van ilyen. NKA, Nemzeti Kulturális Alap.
1: Megvan. Mi van vele? Igen.
2: Hát megvan,
1: igen.
2: Ő utalta ki, a Hankó Balázs talán.
1: Hankó Balázs, hát volt a...
2: 17 milliárd, hallod?
1: Igen.
2: 17 milliárd, amit ő egyedül dönthetett el. Ez mi? Tehát nem kellett hozzá egy szakmai bizottság, nem kellett hozzá egy művészeti bizottság, nem kellett se pályázatok.
1: Hát de lehet, hogy alkalmas volt, tudod? Hát azt mondtad, hogy ő alkalmas
2: abszolút.
1: Volt. Erre,
2: nem a Hankó Balázs, alkalmas volt egyedül kiutalni. Például ugye Fási Zsülinek 105 millió forintot.
1: Jó, most ezt azért, akkor, bocsánat, nem vagyok teljesen képbe a történettel olyan értelemben, hogy én nem láttam a pályázatát például Fási Zsülikének, tehát nem tudom, hogy pontosan... Igen?
2: Ezeket úgy hozzáférhető, igen, két mondat. Uh-huh. Pataki Attilának egy mondat, amire megkapta, mert ott úgy volt, hogy a koncertre kaptak 150 milliót, tehát ez azt jelenti, hogyha egy jegyet nem adnak el azon a koncerten, akkor is már megvannak, köszönjük szépen, tehát nullásba, és a jegyeladás az plusz lóvé volt nekik, bocsáss meg, plusz, fejenként 5-5-5 millió forintot kapott az Edna.
1: Igen.
2: Úgy, hogy mindenféle elbírálás nélkül.
1: Egyébként erre és Pakson pályáz... is volt példa, ezt te is tudod.
2: Ez baj.
1: Például a rendezvényszervezésnél, hogy még az önkormányzat adott pénzt, és még utána én fizettem a belépőjegyet, igen, és még akkor utána egyébként aki árusítani akart, az meg még majdnem helypénzt fizettettek vele, de aztán végül is azt
2: én emlékszem
1: nem
2: rá, hogy amikor itt volt a szervező úr, ugye ez, kérdeztem, hogy tehát, hogy erre milyen támogatások jön. Nagyon frankon el is mondta, hogy a lett falat az erőmű hozza, a területet a nem tudom kiadja, a belépet nem tudja, tehát majdnem, hogy a teljes támogatásba, tehát nullásba indultak el, és akkor mondta, hogy de jó, de akkor ez hogy a paksiaknak? Hát ettől olcsóbb a jegy. Uh-huh. Én meg voltam olyan szemét, hogy itt élő adásban mindjárt meg kiugliztam, hogy ennek mennyi. Itt Pakson 1990 volt a jegy, Baján 1990 volt a jegy, mindenhol 1990 volt a jegy, és akkor megkérdeztem, hogy te most akkor ez kedvezményes jegy? Hát igen, de mondom, akkor mindenhol kedvezményes a jegy, egész országban. Ezzel nem tudt igazából mit mondani, tehát hogy elvicceltük azért, tehát ugyanez volt a tematika, hogy hát vannak egyenlők és egyenlőbbek.
1: Hát na, igen, és akkor
2: Fás és Üli, várj, bocsáss meg, és ebben volt ebben a 17 milliárdos azonnali kiosztásban például a Mága Zoltán fotósa kapott 500 milliót úgy, hogy előtte egy hónappal hozta létre a céget. Erre hozta létre, hogy legyen hova utalni, és utána, tehát 500 milliók, tehát 17 milliárddal tudnak úgy, hogy azért, hogy politikai alapon álljál mellé, mondd azt, hogy te vagy a nemzeti hegedűs, te vagy a nemzeti kör közepén állok, te vagy a nemzeti, nem tudom ki. Pontosan ezért, és a...
1: Jó, ezeket az emberi gyarlóságokat e tekintetben, meg nyilván ezeket nem tudom elfogadni, hogy ha ilyen módon van kiutalva valamilyen
2: pénz. Csak nekik.
1: De azért azt mondjuk el, mert én nekem ebben a történetben az zavar, hogy egyébként például egy Mága Zoltán egy rendkívül tehetséges olyan zenész, aki nem csak most, hanem 30 éve vagy 50, nem tudom hány éve van a pályán, tehát ő azóta sikeres, megél, nem csak a Fidesz alatt. Tehát ő nem a Fidesznek köszönheti a népszerűségét, hanem annak a tehetségnek, ami az ő kezébe benne van.
2: Itt nem arról van szó,
1: hogy... És a Pataki Attila se a Fidesznek vagy köszönheti a népszerűségét az Edda, hanem annak, hogy egy zseniális zenekar. És igen, beálltak mondjuk a Fidesz mellé, az már nem helyén való, hogyha közpénzből azért tolják őket meg még jobban, mert egyébként a Fidesz támogatják, de ugyanakkor meg nem kell így, nem tudom én így keresztre feszíteni valakit.
2: De senki nem is azt mondta, hogy valószínűleg én is elfogadtam volna.
1: De már benne van szerintem nagyon sokak hangsúlyozásában is, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne tehetséges, nem lenne...
2: Nem.
1: Hát jó,
2: itt igazából arról volt, tehát ezt senki nem mondta, hogy nem szeretem az Edda számokat, nem ismerem el Mága Zoltán művészetét. Itt arról volt szó, hogy itt Hankó Balázs egyedül dönthetett 17 milliárdról, amit két hónap alatt kiosztott. Uh-huh. És 17 milliárd, tehát nem 17 millió, 17 ezer millió forintot megtehette azt, hogy valahonnan volt erre pénz, úgyhogy még a közvetlen kollégáit se kellett megkérdezni. És ez a baj, és ezt politikai célra használták föl, nem tudom, lehet, hogy más is felhasználta, vagy nem tudom, de annyi ilyen jön ki, és mit tudom én, tehát akkor Mága Zoltánról csak hadd mondjak egy rövid történetet, lehet, hogy már meséltem is, lovas bemutatóra vagy versenyre mentő, ugye lovas ember, azon kívül, hogy kiváló zenész, de amikor odaérkezett a rendezvény helyszínére, vitte magával a kupát, és mondta, hogy na, ez a külön díj, amit a végén adjál nekem oda. Esküszöm, ő vitte saját magának azt a kupát, tehát annyira népszerűség, annyira imádja, annyira kívánja, és annyira kell neki a népszerűség, hogy még ilyen maraságba is belemegy. Nyilván a szervező nézett nagyokat, és át is adták a végén, hogy a közönségdíj, akkor ez a tíj, amit saját magának hozott. Tehát, hogy, tehát érted, mit mondok? És egyébként meg pont azt mondták, hogy ő a saját pénzéből még sosem jótékonykodott. Mindig olyat, amit azt mondja, hogy oké, egy cég támogatja három egységgel, akkor na jó, egységgel, egy egységgel, három koncertet támogatok, egyet meg jótékonyságból leadok. De kettőt, az se az ővé volt. Tehát ő ez a típusú. De egyébként meg elismerem, hogy amit csinál, jól csinálja, megtölti a sportcsarnokot, bejárt a föld mind a hét földrészét, mert ő volt az, aki elmondta magáról, hogy mind a hét földrészen zenét, hogy amennyi nincs is, de jó. Ez egy ilyen játék. Na szóval erről van szó, hogy 17 millió, és minden nap van egy ilyen ügy, amire azt mondom, hogy gyerekek, hát
1: ennyi,
0: hova? Szabad péntek best of összeállítás.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszatértünk, és egyébként az órát, az első órát a Survival indítottuk, és most az I'm Alive, tehát hogy életben vagyok.
2: Helyzetjelentés,
1: még élünk. Igen, és Tamás ilyen mindenféle furcsaságokat írogat itt nekünk üzenetben. Kicsit olyan, mint Tamás, mi történt veled? Mit ittál? Mi volt a reggeli kávéban? Ezt azért írd meg nekünk, légy szíves. De most akkor beszéljünk még egy kicsit helyi ügyekről, és a helyi ügyek között elsőként Sárosi József, a DC Dunakom ZRT vezérigazgatójának az ügyéről, mert hogy tegnap volt ugye testületi ülés, ott kiírták a pályázatot, a vezérigazgatói pályázatot, és hát volt egy kis vita a képviselőtestületen belül, méghozzá azon, hogy Sárosi József arra kérte a képviselőtestületet, hogy a tavaly vásárolt autót, ami mindjárt mondom, hogy pontosan milyen autó, ez egy mikrobusz, méghozzá egy Ford Tourneo Custom, ha jól látom, típusú. És arra kérte a képviselőtestületet, tavaly vásárolták neki céges autóként, hogy ezt hagy vásárolja meg. És ugye 13.690.000 forint volt a beszerzési értéke, és a testület 11.910.000 forintban határozta meg a vételi árát.
2: Majdnem 12 millió.
1: Így van, majdnem 12 millió forintban, és tulajdonképpen a többség megszavazta, és Benke Gábor képviselő azt mondta, hogy szerinte az eredeti vételárnak kellene a kitűzött célnak lenni, és...
2: Mennyi idős az autó még egyszer? Hány éves? Egy éves?
1: 2025. július 21-én vásároltak, tehát egy éves az autó. Igen, és ezen ment a vita, hogy most akkor ezt megkaphatja, nem kaphatja, illetve hogy milyen áron kellene akkor odaadni.
2: Ez piaci ár, ennyit ér az autó. Tehát egy év alatt minimum ennyit, sőt, én azt gondolom, hogy minden autó, ahogy kihozod a szalomból, tehát már a második nap mínusz 1 millió, mert ugye az első 3 évben van az igazi értékvesztése az autónak, tehát mondjuk egy 13 milliós autónak első 3 évben, ugyanezt mondjuk 3,5 évesen meg tudod venni a 13 milliós autót, tegyük fel 8,5-9 millió forintért. Tehát évente minimum 1 milliót, de minimum 1 milliót veszít az árából, ezért nem is nagyon szokták eladni. Tehát a 3 éves autót, ha érdemes vásárolni, vagy 3,5-4 éves autót, mert akkor már az értékvesztésen túl van, akkor a 4 éves korától egészen akár 6-7 éves koráig alig-alig veszít az árából, mert ott még a kilométer is, még frissnek számít az autó, és 7-8 évestől idősebb, ott megint van egy törés, egy értékvesztés, mert akkor már ugye hiába van kevés kilométer, hiába jó állapotú, ott mégiscsak egy 10 éves autóról beszélünk, ennyi. Tehát hogy egy éves autót, bocsáss meg, 12-13 millióért megvesznek, egy év használják, 12 millió forintért egy év múlva eladják, ez tök piaci ár, nem tudom, mi volt itt a gond.
1: Igazából én sem teljesen értem most a Benke Gábornak az érvelését, már csak azért sem, mert egyébként én úgy tudom, de lehet, hogy ebben tévedek, hogy az önkormányzatoknál is a könyvelésben megvan az, hogy mondjuk egy ilyen típusú autót, vagy tehát ilyen nagy összegű eszközt, azt mennyi év alatt lehet egyébként a könyvelésben leírni. És én úgy tudom, hogy ennek kb. Ilyen 7 év a leírási ideje, ami azt jelenti, hogy nagyjából, ha megnézed az eredeti árat és az abból levont összeget, az olyan, mintha az egy év amortizációt ezt leírták volna, és akkor ennek alapján számították ki az autónak az értékét, bár én ehhez nem értek, de azt sem gondolom,
2: ennyi,
1: hogy
2: teljesen ez... Teljesen korrekt fiaci ár. A kérdés az, hogy Benke Gábor akkor is ilyen vehemesen tiltakozott, amikor a volt közjegyzőnk ugye plusz 40 milliót kapott. Kérdezem, hogy a kőbe pozícióban volt, hogy utána került képbe?
1: Szerintem pozícióban volt,
2: csak
1: igen.
2: Felvetve ezt a kérdést, ez 40 millió, ez meg 1 millió, ez piaci ár, az meg ugye plusz bónusz volt, ugye, ami sikerült vissza is perelni, ha jól tudom.
1: Vissza is fizette.
2: De a kérdés az, hogy ő akkor is ilyen vehemensen tiltakozott, hogy ez nem jár, mert nem, ez a mi pénzünk.
1: Nem emlékszek rá.
2: Költői kérdés volt, én
1: sem. Költői kérdés volt? Igen. Hát akkor most az emlékeim.
2: Egy kis gonoszság volt ebben a kérdésben. Menjünk tovább, mi van még?
1: Tour de Hongrie. Jövő héten, 14-én Pakson Tour de Hongrie, országúti kerékpárverseny, méghozzá befutó érkezik ide hozzánk Paksra, És hát ennek kapcsán azért azt elmondanám a lakosságnak, hogy lesznek lezárások, többek között a nem baj, ez közszolgálati jelleggel.
2: Igen,
1: Józsi
2: igen.
1: Most megvonta a vállát, de hogy igen, közszolgálati jelleggel, hogy a Kishegyi út és az új templom út az végig le lesz zárva, és gyakorlatilag az egész nap folyamán nem lehet ott autóval közlekedni, tehát mindenki, aki ott lakik, arra lakik, az úgy számoljon, hogy onnan nem megy ki autóval reggel.
2: Tehát a lakodalmat ne rendezzék abba az utcába.
1: Igen.
2: Házi lakodalmat.
1: Igen, és ne akarjál sehova se menni, szerintem a mentőn meg a tűzoltón kívül semmi más nem fog tudni ott bemenni. Úgyhogy erre legyetek figyelem, és erre tekintettel lesz egyébként még a Paks busz menetrendjében változás, és a megállók máshol lesznek. Na de ezzel kapcsolatban akartál valamit mondani, Józsi,
2: annyit, hogy van-e valamilyen, ugye szoktuk nézni a Tour de France, vagy a Giro Italia, tehát ezeket a közvetítéseket, ugye helikopterről mindenhonnan, és nagyon jó kis élőképeket tudtak összerakni. Volt olyan, hogy ment az úton a verseny, és benne a mezőn, meg az emberek, meg traktorok egy biciklit raktak össze, és élőkép volt, hogy mentek körben, meg minden, és nagyon-nagyon jó. Tehát ilyen kis színesítéseket, látványosságokat visznek bele. Lehet, hogy érdemes lenne a paksiaknak is, ha még nincs ilyen kezdeményezés, valami élőképet összerakni, vagy beöltözni, mit tudom én, atommagnak, csak mondtam valamit, nyilván nem atommagnak, de valami kreatívabbat
1: kitalálni.
2: De jó
1: ötlet, nekem ez
2: tetszik. Mert ezeket közvetítik, tehát azon kívül, hogy izgulsz, hogy most ki van elő, meg ki van hátul, meg milyen trikóban van, azon kívül azt is szoktuk nézni a tájat, illetve azt, hogy mi van mellette, milyen kísérő események, és minden városban van valami, és a befutónál illene valamit összerakni,
1: erre kezdeményezés az önkormányzatnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért lesz olyan
2: iskolák, óvodák, akár az erőmű dolgozói, civil szervezet.
1: Igen, biztos, hogy lesz, mert ezt ki is küldték, kérték a jelentkezéseket, és hát én magam is például felvetettem a városi vegyeskarnál, hogy esetleg egy flashmobot csináljunk-e.
2: Például.
1: De hát nem volt sajnos tehát időben nem volt jó a kórustagoknak, úgyhogy ezért most mi például ebből kimaradunk, de szerintem
2: látom,
1: lesz
2: olyan. Látom, hogy kilépsz a szurkolók között, bicycle, egy kis bajusszal tudod. Testhez álló ruhába.
1: Na.
2: És egyből egy Queen szám.
1: Adná magát. Na jól van, figyelj Józsi, lejárt az időnk.
2: Igen, és még egy hírt hadoztak meg a kedves hallgatók.
1: Meg igen, a jó
2: hírt. David, aranyos cuki, hogy te szabaddal éljek, ugye David Edinburgh 100 éves lett. Sir David Edinburgh, ugye? Mindenki látta legalább egy filmét, tudjuk a munkásságát, tiszteljük, szeretjük, és bárcsak minden harmadik ember Sir David Edinburgh lenne, nem itt tartana a világ. És képzeld el, hogy jött a mém, mert a Lego-ra az van fölírva, hogy 4-től 99 évig javasolja a Lego az ő találmányait. És erre a Lego lereagálta ezt a mémet, és azonnal csinált egy olyan Legót, hogy oroszlán tudsz belőle összerakni, ami David Edinburgh-hoz köthető, és az van ráírva, hogy 4-től 100 plusz. Tehát átjavították a 99 évet, kimondottan David Edinburgh részére. Én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon szép kis gesztus volt, és látod, hogy ekkora világcég, mert azért a Lego az nem egyik napról a másikra tervez, két nap alatt le tudta ezt így reagálni, tehát a tervezők, a kreatív csapat, stb. Azonnal, ahogy az interneten a mém ment, hogy a szegény David Edinburgh nem legózhat, azonnal kidobták, hogy de, van olyan Lego, és egyből egy oroszlánt összeraktak. Szerinted mennyit érhet egy ilyen? Ebből kiadnak szerintem 100-at, vagy akár 1000-et.
1: Fogalmam sincs, biztos sokat, de...
2: Nagy üzlet különben, igen. Sokan csinálják, hogy a limitált szériát megvásárolják, elrakják, hermetikusan le, és annak megy föl az értéke. Mm-hmm. Na ez mennyit fog érni? Nekem nagyon sokat...
1: Ebbe kell fektetni, nem állampapírba, mi?
2: Ennyi. Hallod, az állampapír most háromszor annyi van, mint a választások előtt. Mindenki állampapír.
1: Nekem van egy barátnőm, ő azt mondta, ő 5 éve bevásárolt WC-papírból, és többet ér a WC-papír, többet hozott a pénze.
2: Az lehet. Igen, mert azóta fölment 15-szörösére az ára.
1: Igen.
2: Hát, ez egészen más papírról van szó, de hát mindegy.
1: Jó van, viszont itt van vége a szabadpénteknek. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Méghozzá nem mással, mint...
2: Vejsz Józseffel.
1: És Harmad Gabival, ez volt a szabadpéntek. Menjetek az Asénak szurkolni Szolnokra ma este 6-kor, ha még odaértek. És jövő héten pedig tartsatok is.
2: Hétvégén foci meccs, nagyon
1: velünk.
2: Fontos foci
1: meccs. Igen, tényleg az is lesz.
2: A
1: na
2: PFC-nek.
1: Jó, akkor a PFC-nek is.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Sok száz látogató vett részt a washingtoni Magyar Nagykövetség nyílt napján az Európa Naphoz kapcsolódó rendezvénysorozat keretében, adta hírül az MTI. A vendégeket néptánc bemutatók, magyar dalok, valamint hagyományos ételek, köztük gulyás és kürtös kalács várták, emellett magyar szervezetek és programok is bemutatkoztak. A rendezvényen idén is nagy érdeklődés övezte a magyar vizslákat, amelyekkel a látogatók személyesen is megismerkedhettek. Magyar Pétert, a Tisza pártelnökét választott a miniszterelnöknek az országgyűlés a parlament alakuló ülésén szombaton. A választáson győztes Tisza pártelnökét a történelmi és nemzeti zászlók, fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 igen szavazattal 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az eskü okmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Súlyog Tamás államfő, a frakció vezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter ezt követően megtartotta első beszédét kormányfőként. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások adatai alapján nem emelkedett a háttérsugárzás Magyarországon a csernobili erdőtűz miatt, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A csernobili atomerőmű közelében pénteken keletkezett tűz oltását az erős szél és az elaknásított területek nehezítik, ugyanakkor az ukrán hatóságok szerint a sugárzási értékek nem haladják meg a megengedett szintet. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai eseményeket és a sugárzási adatokat. A paksi atomerőmű körüli mérőállomások online adatai és az erőmű üzemi adatai is megtekinthetőek a hivatal honlapján. Tanulj cirkusz címmel szervez cirkuszi készségfejlesztő foglalkozást óvodások számára a Hagyományok Háza és a Petőfi Kulturális Program, adta hírül Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. A programot a Nemzeti Artista, Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. Biztosítja. Az eseménynek a Németkéri Tornaterem ad otthont 2026. május 19-én kedden 10 órától. A foglalkozás célja, hogy játékos formában fejlessze a gyermekek mozgáskészségét a cirkuszművészet eszközeinek segítségével. Ma és holnap útépítési munkák zajlanak a 6-os számú főúton a 142-es és a 144-es kilométer szelvények közötti szakaszon, a 665-ös körforgalom után Kakasd irányába, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint az aszfalt hűlése és a munkagépek mozgása miatt technológiai szünetekre is szükség lesz, ezért napközben időszakos, hosszabb forgalomkorlátozásokra is számítani lehet. Az érintett szakaszon akár 6-700 méteres torlódás is kialakulhat. Az egyenruhások arra kérik az autósokat, hogy fokozott türelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a munkaterület közelében, amennyiben pedig lehetséges, választanak alternatív útvonalat az érintett útszakasz elkerülése érdekében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A bajnoki bronzérem megszerzéséért lép pályára a szezon utolsó fordulójában május 16-án a Paksi FC, amely a Diósgyőr otthonában zárja a 2025-2026-os idényt. A játékosok szerint nehéz mérkőzés vár rájuk, ugyanakkor motivációt jelent, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a DVTK-t. A mérkőzés tétje a bajnoki bronzérem megszerzése. Amennyiben sikerülne elhoznia a 3 pontot a paksiaknak Diósgyőrből, abban az esetben a 2024-es második és a 2025-ös harmadik helyezés után zsinórban harmadszor, a klub 20 éves története során pedig összesen negyedszer végezne a dobogón a paksi csapat a honi labdarúgás legmagasabb osztályában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. és most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Fox FM.

0: játszunk. Paks FM. Összeköt.
1: Not even thinking twice, everything's frozen.